kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt kell töltened időt egy olyan emberrel, akivel egyébként igazából egy percet se töltenél magadtól legszívesebben együtt?
2: Nem.
1: Nem is töltesz egy percet sem? Tehát ha ilyen ember van, akkor te fogod magad és...
2: Hát és tovább állok, vagy megoldom azt a helyzetet, vagy szituációt.
1: Dan Csanna Mari, énekes, színész.
2: Apukám, aki most már 77 éves és nagyon bölcs ember, pár éve mondogatja, hogy miért kell nekem mindent elviselni, annyi mindent megértem, mert hadd engedtessék meg nekem ebben a korban, hogy azt úgy éljem, és úgy gondoljam, és úgy viseljem, ahogy én azt szeretném, és ahogy az nekem jól esik. És biztos, hogy ez a gondolatmenet már egy ilyen bizonyos kor, középkor után előjön az emberben. Fiatalon sokkal hajlékonyabbak vagyunk az irányba, hogy bizonyos szituációkban lenyeljük azt a galuskát.
1: Vagy lázadunk, nem?
2: Hát, vagy lázadunk,
1: de... Lehet, hogy lázad.
2: Én egy toleráns embernek mondom magam. Én tényleg nyitott vagyok a világra, szeretettel viszonyulok mindenki irányába, de sajnos tényleg én is így, ahogy öregszem idézőjelben, azt érzem, hogy néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük. Most nem a külsejük, hanem a jelenlétük valamiért nem kellemes.
1: Lehet, akár például az is lehet, hogy valaki rengeteget beszél, lefáraszt.
2: Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valaki.
1: Persze,
2: van a pakliban. És akkor én inkább valahogy egy elegáns megoldást próbálok találni erre a problémára, vagy, hogyha nem segít az elegáns megoldás, és már piucaszerű ez a viszony, akkor sajnos előjön belőlem az a székelyvér, és az a...
1: De jó, az azt mutasd meg most itt valahogy.
2: Nem, hát nincs miért, mert nyilván az egy ilyen nagyon-nagyon rendkívüli helyzet kell legyen, hogy én nagyon kiboruljak, és nagyon kijöjjön belőlem a sárkány, ha bár van ilyen.
1: Az biztos valamiféle ilyen asztakutyafáját szerű.
2: Igen, például most mesélek egy nagyon banális kis példát, hogy a házunk előtt van egy ilyen kis zöld terület, amit hát én három ilyen virág kaspos alkotással én lekerítek, hogy hát a szomszédok vagy az arra tévedő ne menjen rá arra szép zöld pázsitra, és ez évek óta így van, de az utóbbi időben az egyik kaspot folyamatosan széttörik, tönkreteszik a virágokat, és úgy megyek haza, hogy ez a kaspó, ez már tönkre van téve, és jó, cseréltem, még egyszer, és hát a múltkor történt olyan, hogy pont kint voltam a kap előtt, és egy nem szomszéd, mert a szomszédot nem ugatnám le, de egy szerencsétlen arra tévedő pont megfordult az utcába, és leverte, és na hát akkor aztán jó, szerencsétlen férfi annyira megijedt, hogy gyorsan jött, és nem tudnám jobbá tenni, és mondom, hozzon egy kaspot, hozzon egy virágot bele, köszönöm. Ezt pont a postás jelenlétében mondtam, és mondtam, hogy nem vagyok ennyire hátfia, csak most már szegény fickon csattant az ostor vége.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: El tudsz képzelni olyat, hogy rendszeresen együtt tölteni időt egy olyan emberrel, akivel egyébként amúgy biztos nem is töltenél időt együtt egy percet se?
2: Hát, ezt nehezen tudnám elképzelni, mert hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele.
3: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni. Nekem úri dolgom van, mert ilyen szempontból soha életemben nem is voltam arra kényszerítve, de azt hiszem, hogy nem is biztos, hogy tudtam volna tűrni, hogyha egy általam mondjuk nem szeretett ember. Egy közömbös emberrel eltöltök én időt, azzal nincsen semmi gond, de azért, hogy muszáj legyen, azért, hogy például nekem jobb sorom legyen, vagy jobban odafigyeljenek rám, ilyen szempontból biztos, hogy nem. Sőt, olyan típus vagyok, hogy amikor fontos emberek voltak a szobában valamilyen előadás után, valamilyen fogadáskor, akkor én lapultam, sőt, inkább ki is fordultam a szobából, ha olyan emberek voltak, akik kvázi a pályám segítése miatt jól jött volna velük társalkodni vagy beszélgetni. Na most én az a típus vagyok, hogy én nem tudok jelentkezni, nem tudok szólni, nem tudok dörzsölődni. Nagyon türelmes vagyok, tehát elviselek nagyon sok mindent, de magam nem keresem az ilyen helyzetet.
1: Na most több minden jut eszembe, hogy milyen érdekes, mert másoknak viszont segítesz, a diákoknak mindig segítettél, és mindig mindent elintéztél nekik.
2: Tényleg így van, hogy a diákjaimért és a családomért. Őértük az biztos, hogy kivont karddal tudok hadakozni, és próbálok is nekik mindenben segíteni. Kivétel az, hogy azért nem viszem, mint kutya a szájában a kölykét, nem viszem őket különböző színházakhoz, tehát nem árusítom őket, csak biztosítok nekik olyan lehetőséget, hogy olyan helyeken énekeljenek, ahol hallhatja őket segítő ember. Tehát az ő érdekükben boldogan. Magam részéről pedig ez világéletemben olyan volt, hogy orcapirítónak éreztem, pedig tulajdonképpen nem az.
1: Még az előző gondolatkörre egy picit visszaugrok, hogy tehát ha van mégis olyan ember, akivel egyébként magadtól sosem ülnél le tartósan, meg végképp nem, hogy ez egy érdekes helyzetet is tud mutatni neked.
2: Igen.
1: És akkor te megengeded, hogy mutasson ez a helyzet valamit, vagy pedig inkább felállsz és odébb sétálsz?
2: Nem, soha nem. Azt hiszem, hogy nem is fordult elő talán az életemben egyszer-kétszer olyan helyzetben, amikor az tényleg helyén való volt. De soha nem bántanék meg senkit, hogy én most csak úgy fölkapom magamat, és azt mondom, hogy ez a helyzet nem tetszik, és elmegyek. Inkább ilyenkor mosolygok, de az a mosoly az ilyenkor egy kicsit kényszeredett. Persze igyekszem, hogy ne vegyék észre, de mosolygok, türelmes vagyok, és aztán utána szidom magamat.
1: Hogy minek kellett ennyit mosolyognom, és
2: igen,
1: ott maradnom?
2: Igen, de olyan vagyok, hogy tényleg meg nem bántanám az ismerőst, illetőleg ezt az ismeretlen, vagy számomra kicsit kellemetlenebb embert sem.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
2: Az élet hoz olyan helyzeteket, ami nem komfortos. Én azt hiszem, hogy ilyenkor mindig igyekszem feltenni azt a kérdést, tehát úgy megközelíteni, hogy ez a szituáció mire akar engem megtanítani. Sokszor érezhetjük, hogy hát nem én akartam ide jönni. Tehát, hogy azért a forgatókönyvek tudnak úgy alakulni, hogy ne legyen egyértelmű, hogy tulajdonképpen hogy is keveredtem ide.
3: Hogy kerültem ide?
2: Ez simán lehet, most hogy a véletlenek összjátéka is áldozatként megéli az ember, hogy én most hogy csöppentem ebbe. Azért azt hiszem, hogy az általában így szokott, így szokott lenni első ránézésre.
3: De az a mi megélésünk, nem ez benne az érdekes, hogy tulajdonképpen a saját lábam vitt engem oda, az én megélésem az, hogy kerültem én ide ebbe a rettenetes helyzetbe.
2: Erről eszembe jut egy nagyon jó példa. Egy nagy gondolkodó napja, egy nagy gondolkodójának tartott embernek van egy ilyen mondása, hogy azt gondolt, hogy megvilágosodtál? Menjél egy karácsonyi ebédre a családodhoz. Tehát én azt veszem észre, hogy általában van a jó Istennek egy nagyon rafinált megoldás arra, hogy mi ne tudjunk elmenekülni, a család. Tehát a családi kötelékek azok, ahol nem egy barát, egy munkatárs, tehát bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből nem, tehát a sors úgy rápecsételte az életedre, hogy ahhoz csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: És mogorva alak Ropi óta nincs az életedben?
0: Öt!
2: Mírai Kata, színésznő, coach.
3: Ő másképp volt mogorva. Tehát, hogy azért egy két éves mogorva, az már úgy két éves, hogy értelmi szinten, tehát, hogy nem ugyanazt az értelmi. Tehát, hogy nyilván nem ültünk le...
1: Teázni.
3: Igen, Freudról beszélgettünk. Teázni leültünk, de Freudról nem beszélgettünk, ha csak úgy nem, hogy ő hallgatott, és... Túl sok véleménye nem volt a dologról.
1: Vagy nem mondta el, mert hát, nem akart felháborítani esetleg. Gondolod, hogy
3: igen,
1: nem,
3: igen, ez a...
1: Hadd higgye, amit
3: de
1: hisz.
3: Mogorva alak? Nem.
1: Hát, hogy elmúlt Ropival a mogorvaság, és akkor érezte ő is, hogy az élete itt...
3: Vagy megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette.
1: Hát igen.
3: Tehát, hogy a mogorvasága mögött én láttam az ő csupa szív jóságát. Tehát, igen, hogy igen. Ő egy végtelenül... Tehát igen, azért érdekes ez a dolog, mert ugye pont abból, hogy ő, most egy kutyáról beszélünk, nyilván, de azért más volt a mi viszonyunk, ő a naivitásában a végtelen, tehát az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
2: Csanna Mari, énekes, színész.
4: De visszatérve azokra az emberekre, akik ugye kellemetlenek a környezetünkben, ezeket én eliminálom teljes mértékben. Először elegánsan, vagy kerülöm a társaságukat, vagy tényleg eljön az a pont, amikor megmondom, hogy na akkor most figyelj, és kihoztam. És akkor nyilván van benne igazság is, van benne durvaság is, mert igen, székely vagyok.
1: De néha megtörténhet az is egyébként, hogy átfordul a dolog, és szeretetté alakul.
4: Volt ilyen is az életemben. Volt, gyerekkoromban volt első-második osztályban, volt egy kislány, akivel gyűlöltük egymást. De ahol tudtunk egymásnak, borsot törtünk az óra alá, én tönkretettem a táskát, mert ráültem, és az betolypat, ilyen kemített kis táska volt, bőröntke. És képzeld el, hogy eltelt pár év, ötödik osztálytól a legeslegjobb barátnők lettünk, és mind a mai napig ápoljuk a barátságunkat.
1: Felnőttként is el tudsz ilyet képzelni egyébként, akár a jövőre nézve is, hogy megtörténik, hogy most kéne válhatsz valakit. Egy percet se akarnál vele együtt tölteni, és megtörténne.
4: Ennek nagyon sok olyan tényezője kell legyen, egy olyan folyamatnak kellene végigmennie, úgy benne, mint az illetőben, ami megszüli ezt a szituációt. Felnőttként már nem vagyok annyira nyitott, és annyira, hogy mondjam, naív, hogy, hogy bármit megegyek, vagy elfogadjak.
1: Néha egyébként talán drámai helyzetek szoktak ilyet hozni, nem? Hogy rálátsz hirtelen a másik embernek a nagy fájdalmára, nehézségére, valami közösen átélt nagy nehézség.
4: Igen, ez is meg tudja szülni. Tehát mondom, hogy egy rossz viszonyt át tud fordítani biztos bizonyos események sorozata egy olyan kapcsolattá, amivel egy szövetség születik, és egy másfajta baráti kapcsolat.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót, a

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Általában nem szoktam előítélettel fordulni az emberek felé. Volt ilyen, amikor az egyik diákomnak az édesapja olyan nagyon nem volt szimpatikus. Aztán amikor egyszer úgy adta a sors, hogy mégis hosszabban beszélgessünk, akkor én rájöttem, hogy hát azért ilyen, mert annyi tudás van benne, hogy folyton bele kell szólnia a dolgokba, tehát ez nem okvetetlenkedés, hanem a tudás, sok-sok tudásnak a kifejezése az, hogy beszél és beszél és beszél, de azért beszél, mert van mit. Van mit.
1: Anna Mari.
3: Néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük.

0: adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
1: Bele vagy kényszerítve egy viszonyba, amit ugyan magad választottál, de valahol mégiscsak dobta a gép.
2: Mérai Kata.

0: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Irie Mafia. Yeah.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Feljelentést tett a miniszterelnökség Orbán Viktor közösségi média szerződése miatt. Az ORFK irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ. A magyar játszóterek több mint harmada nem biztonságos. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kevesebb mint 4 év alatt bruttó 4,2 milliárd forint közpénz ment Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseire, közölte Szondi Vanda kormány szóvívő a kormány Facebook oldalán közzétett videóban. A miniszterelnökség hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen tett feljelentést. A miniszterelnökségen zajló átvilágítások során a miniszterelnöki kabinetiroda és a Triton Communications Kft. Között kötött keretszerződést vizsgálták, mondta el a videóban Szondi Vanda. A 2022-ben aláírt, azóta háromszor meghosszabbított megállapodást a Rogán Antal vezette kabinetiroda a közbeszerzési eljárást mellőzve kötötte meg Kaminski Fanni cégével, aki Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert. Nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként az ORFK irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ. Döntött a parlament az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításának elfogadásával. A jogszabályváltozás nyomán jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik, személyvédelmi feladatai a TEC-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. Az országgyűlési őrség a jövőben a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. A vizsgált játszóterek 37%-ánál tárt fel szabálytalanságot a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén éveleje óta tartó országos ellenőrzése során. A szakemberek közel 3000 eszközt vizsgáltak át, és a balesetveszélyes hiányosságok miatt eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A vizsgálat sorozat célja a hatóság közlése szerint annak garantálása, hogy az üzemeltetők maradéktalanul betartsák a biztonsági előírásokat. Az ellenőrzés nem csak a közterületi játszóterekre terjed ki, hanem az úgynevezett szürke zónára is, vagyis a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban található eszközökre. Romlott az elhelyezkedési esélyek megítélése egy biztosító által végzett felmérés szerint. A februárban mért 18%-ról, a második negyedév során 37%-ra nőtt azok aránya, akik úgy vélik, hogy nehezen találnának új munkahelyet, ezzel párhuzamosan 53%-ról 19%-ra csökkent azok aránya, akik szerint nem okoznak gondot az álláskeresés. A visszajelzésekből kiderül az is, hogy a válaszadók kétharmada szerint a tudáson és a teljesítményen múlik egy pozíció megtartása. Az állását 33% tartja biztosnak a következő legalább 5 évre, az elhelyezkedést pedig az ország középső részén élők látják a legkönnyebbnek. A hétvégéig folyamatosan melegszik az időjárás, szombaton és vasárnap már ismét 35 fokos kánikulára számíthatunk. Ma is sok lesz a napsütés országszerte, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Általában mérsékelt marad az északi-északkeleti szél. Délután 27-30 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indulj!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Feljelentést tett a miniszterelnökség Orbán Viktor közösségi média szerződése miatt. Az ORFK irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ. A magyar játszóterek több mint harmada nem biztonságos. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kevesebb mint 4 év alatt bruttó 4,2 milliárd forint közpénz ment Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseire, közölte Szondi Vanda kormány szóvívő a kormány Facebook oldalán közzétett videóban. A miniszterelnökség hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen tett feljelentést. A miniszterelnökségen zajló átvilágítások során a miniszterelnöki kabinetiroda és a Triton Communications Kft. Között kötött keretszerződést vizsgálták, mondta el a videóban Szondi Vanda. A 2022-ben aláírt, azóta háromszor meghosszabbított megállapodást a Rogán Antal vezette kabinetiroda a közbeszerzési eljárást mellőzve kötötte meg Kaminski Fanni cégével, aki Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert. Nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként az ORFK irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ. Döntött a parlament az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításának elfogadásával. A jogszabályváltozás nyomán jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik, személyvédelmi feladatai a TEC-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. Az országgyűlési őrség a jövőben a készenléti rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket. A vizsgált játszóterek 37%-ánál tárt fel szabálytalanságot a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén éveleje óta tartó országos ellenőrzése során. A szakemberek közel 3000 eszközt vizsgáltak át, és a balesetveszélyes hiányosságok miatt eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A vizsgálat sorozat célja a hatóság közlése szerint annak garantálása, hogy az üzemeltetők maradéktalanul betartsák a biztonsági előírásokat. Az ellenőrzés nem csak a közterületi játszóterekre terjed ki, hanem az úgynevezett szürke zónára is, vagyis a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban található eszközökre. Romlott az elhelyezkedési esélyek megítélése egy biztosító által végzett felmérés szerint. A februárban mért 18%-ról, a második negyedév során 37%-ra nőtt azok aránya, akik úgy vélik, hogy nehezen találnának új munkahelyet, ezzel párhuzamosan 53%-ról 19%-ra csökkent azok aránya, akik szerint nem okoznak gondot az álláskeresés. A visszajelzésekből kiderül az is, hogy a válaszadók kétharmada szerint a tudáson és a teljesítményen múlik egy pozíció megtartása. Az állását 33% tartja biztosnak a következő legalább 5 évre, az elhelyezkedést pedig az ország középső részén élők látják a legkönnyebbnek. A hétvégéig folyamatosan melegszik az időjárás, szombaton és vasárnap már ismét 35 fokos kánikulára számíthatunk. Ma is sok lesz a napsütés országszerte, felhők szinte nem is lesznek az égen, így csapadék sem várható. Általában mérsékelt marad az északi-északkeleti szél, délután 27-30 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Emelkedtek a tanszerek árai, teljesen kiszáradt egy tó a Kiskunságban. Csak nem duplájára nőtt a műszaki megbukott autók száma. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nem ússzák meg olcsón a szülők a szeptemberi iskola kezdést. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb júliusi adatai szerint a tanszerek és az írószerek átlagosan 3,1%-kal kerülnek többe, mint egy évvel ezelőtt. Az áremelkedés a mindennapi kiadásokat is érinti, hiszen az iskolai étkezésért 3,1%-kal, az óvodai és bölcsődei étkezésért pedig 3,9%-kal kérnek többet a közétkeztetők. Az oktatási szolgáltatások terén átlagosan 4,9%-os drágulás ment végbe. A gyermekruházat átlagára ugyanakkor 1%-kal, a sportszereké pedig 0,6%-kal mérséklődött, miközben a boltokban kapható tankönyvek ára nem változott a Népszava beszámolója szerint. Ahol pár napja még kenuval be lehetett evezni, vagy minimum gumicsizmára volt szükség, ott pénteken már szinte teljes egészében a száraz, repedezett mederben sétáltak a szakemberek a Kiskunsági Nemzeti Park területén lévő kolontóban, írja a ketchup.hu. Csak nagyon kis területen maradt körülbelül 20-30 centis tocsogó, de erre a hétre már várhatóan ezekről a részekről is teljesen elpárolog a víz. A helyzet már tavaly is aggasztó volt, az aszályos nyár és csapadékban szegény ősz miatt a vízszint rendkívül alacsonyra süllyedt. A nádasok szárazon álltak, a korábban állandó vízborítású kotort részeken, októberben pedig ugyancsak előbukkant a meder. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság munkatársai a fokozottan védett lápi pócokból és más halfajokból több százat mentettek ki, de hogy egyszer majd vissza lehet-e őket telepíteni, az erősen kérdéses. Egyre több rossz műszaki állapotú autó lehet a magyar utakon. Míg 2016-ban 4278 személyautó vizsgája végződött eredménytelenül, 2025-ben már 7311, ami közel 71%-os emelkedés. A Magyar Vizsgálóállomások és Vizsgabiztosok Szakmai Testületének elnöke a vezes.hu portálnak arról beszélt, hogy időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek állapotuk miatt már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. A bukások száma az ötszörösére nőtt a honosításuknál és vizsgáztatásuknál. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Hamarosan összekapcsolódik az északpesti Eurovelló 6 nemzetközi útvonalával, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A beruházás célja, hogy az Eurovelló 6 nemzetközi útvonal részeként biztonságos és gyors kapcsolat jöjjön létre a Vácon és Szobon át egészen az ország határig vezető kerékpár útvonal közvetlenül kapcsolódjon Budapest belső hálózatához. A fejlesztés a már meglévő fővárosi Eurovelló szakaszok továbbépítését és a hiányzó Dunaparti szakaszok megvalósítását szolgálja. Az átvonult hideg front után 5-6 fokkal hűvösebb levegő áramlik fölénk, ennek köszönhetően szerdán már elviselhetőbbé válik a kánikula. Sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rehoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rehoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Lépés.

A hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj be!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

do. Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Yeah, you should take it off.
1: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. Évvégéig használhatók a régi típusú személyigazolványok. Medúzák bénítottak meg egy francia atomerőművet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés 140 igen szavazattal 6 nem ellenében. Az új államfőt a Tisza frakció támogatta, a Mi Hazánk szavazott nemmel, a Fidesz és a KDNP bojkottálta a voksolást. A szavazás után Baka András letette az esküt. A megválasztott államfő beszédében hangsúlyozta, az új Magyarországot nem lehet bosszúra építeni, egyszer van szükség igazságtételre és méltányosságra. Magyarország új köztársasági elnöke augusztus 19-én kezdheti meg tevékenységét. Módosította a közneveléssel kapcsolatos törvényeket az országgyűlés, a többi között eltörölték a szabad sztrájk jogot korlátozó akadályokat, szélesítették az intézményi igazgatók munkáltatói jogkörét a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, megszüntették azt a szabályt is, amely szerint szakmai kérdésekben csak a nemzeti pedagógus karral lehet egyeztetni. Idén országszerte 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg, közel 149 milliárd forintból, aminek a jelentős részét uniós források fedezik, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzéséből. Idén Magyarország összes vármegyéjében végeznek útfelújítási munkálatokat. A legtöbb projekt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben valósul meg. A munkálatok során nem csupán egyszerű aszfaltozás történik. A szakemberek teljes pályaszerkezet megerősítést végeznek, új kötő és kopórréteget építenek be, rendezik a vízelvezetést, valamint korszerűsítik a csomópontokat és a jelzőtáblákat is. A régi típusú személyigazolvány bizonyos ügyintézésekhez évvégéig még használható. Többek között a Magyar Államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. 2026. augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A Gravelines-ban működő létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani a tengeri állatok miatt. Egy negyedik reaktor is csak korlátozottan üzemel, közölte az EDF üzemeltető vállalat. A tájékoztatás szerint az összesen 6-ból egy további reaktor karbantartás miatt van üzemen kívül, így csak egy reaktor működik teljes kapacitással. Gravelines-ban már tavaly is gondok voltak a medúzákkal, a csalánozókat akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben észlelték. Az atomerőmű így csak napokkal később tudott ismét rendesen működni. Az átvonult hideg front után 5-6 fokkal hűvösebb levegő áramlik fölénk, ennek köszönhetően szerdán már elviselhetőbbé válik a kánikula. Sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhűtlen égbolt mellett, csapadék nem várható. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Együtt. És a jelen kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés. Évvégéig használhatók a régi típusú személyigazolványok. Medúzák bénítottak meg egy francia atomerőművet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés 140 igen szavazattal 6 nem ellenében. Az új államfőt a Tisza frakció támogatta, a Mi Hazánk szavazott nemmel, a Fidesz és a KDNP bojkottálta a voksolást. A szavazás után Baka András letette az esküt. A megválasztott államfő beszédében hangsúlyozta, az új Magyarországot nem lehet bosszúra építeni, egyszer van szükség igazságtételre és méltányosságra. Magyarország új köztársasági elnöke augusztus 19-én kezdheti meg tevékenységét. Módosította a közneveléssel kapcsolatos törvényeket az országgyűlés, a többi között eltörölték a szabad sztrájk jogot korlátozó akadályokat, szélesítették az intézményi igazgatók munkáltatói jogkörét a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, megszüntették azt a szabályt is, amely szerint szakmai kérdésekben csak a nemzeti pedagógus karral lehet egyeztetni. Idén országszerte 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg, közel 149 milliárd forintból, aminek a jelentős részét uniós források fedezik, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzéséből. Idén Magyarország összes vármegyéjében végeznek útfelújítási munkálatokat. A legtöbb projekt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben valósul meg. A munkálatok során nem csupán egyszerű aszfaltozás történik. A szakemberek teljes pályaszerkezet megerősítést végeznek, új kötő és kopórréteget építenek be, rendezik a vízelvezetést, valamint korszerűsítik a csomópontokat és a jelzőtáblákat is. A régi típusú személyigazolvány bizonyos ügyintézésekhez évvégéig még használható. Többek között a Magyar Államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. 2026. augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A Grave Lines-ban működő létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani a tengeri állatok miatt. Egy negyedik reaktor is csak korlátozottan üzemel, közölte az EDF üzemeltető vállalat. A tájékoztatás szerint az összesen 6-ból egy további reaktor karbantartás miatt van üzemen kívül, így csak egy reaktor működik teljes kapacitással. Grave Lines-ban már tavaly is gondok voltak a medúzákkal, a csalánozókat akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben észlelték. Az atomerőmű így csak napokkal később tudott ismét rendesen működni. Az átvonult hideg front után 5-6 fokkal hűvösebb levegő áramlik fölénk, ennek köszönhetően szerdán már elviselhetőbbé válik a kánikula. Sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett, csapadék nem várható. Az északi-észak-keleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Menet közben ugrott ki 4 utas egy autóból, állami kézbe kerül a Nobel-díjas Krausz Ferenc kutatóközpontja. 10 perces lesz az idei tűzijáték. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Lejárt műszaki miatt akarták igazoltatni a rendőrök annak az autónak a sofőrjét, aki menekülőre fogta, közben pedig számos baleset veszélyes és szabálytalan manővert hajtott végre. A kocsiban a sofőrön kívül 4 utaztak, akik menet közben kiugrottak az autóból, egyiküknek sem lett semmi baja. A menekülő sofőr a 7-es főútról előbb egy kerékpárútra hajtott, majd egy vízelvezető csatorna hídjánál letért az útról és egy napraforgó táblában próbált menekülni. Itt a gépkocsi mozgásképtelenné vált és a szántó földön kigyulladt. A rendőrök a menekülő férfi követésére drónt indítottak, amellyel rövid idő alatt megtalálták az égő autót és a menekülő sofőrt is, akit elfogtak és előállítottak. A Tudományos és Technológiai Minisztérium megerősítette, hogy a Nobel-díjas Krausz Ferenc fizikushoz köthető kutatóközpont a CMF is az államhoz kerül az élvonal alapítvány megszüntetésével párhuzamosan. A tárca közlése szerint a cég jogi státusza egyelőre nem változik, továbbra is non-profit KFT-ként működik tovább, de a jelentős állami támogatásban részesült szervezet vagyona beleértve a cég vagyont is augusztus 31-ével visszaszáll az államra. A Telex cikke szerint a CMF 2026 végéig összesen 48,64 milliárd forintos finanszírozási kerettel számolhatott, amelyből 45,17 milliárd forintot már meg is kapott. A lap szerint különösen árulkodó, hogy a 2026-ra előirányzott közel 27 milliárdos keret több mint 80%-át már az év első negyedévében, még a választások előtt kiutalták a cégnek. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormány szóvívő a programokat ismertető szerdai budapesti rendezvényen a távirati iroda tudósítása szerint. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül lehet majd látogatni a parlamentet. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz és 10 percig tart majd. Magyar Éva hangsúlyozta, a kormány felkészült a rendezvények zavartalan és biztonságos lebonyolítására. Minden 3. magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem 1/3-ának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki a CIP Bank megbízásából készült reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre, 14% már eldöntötte, hogy felújít, de még nincsenek konkrét tervei, 10% pedig a következő 1-2 évben szeretne belevágni. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek a 40%-a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt. Az átvonult hidegfront után 5-6 fokkal hűvösebb levegő áramlik fölénk. Ennek köszönhetően szerdán már elviselhetőbbé válik a kánikula. Sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett. Csapadék nem lesz, az északi-északkeleti szelet viszont nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várhat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten 2 rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofon mögött Madarasi Mónika.
8: Szeretettel köszöntök mindenkit, Madarasi Mónika Ilona vagyok, ez pedig itt a Ráhel Klub. Gondolkodtam azon, hogy ezt a témát előhoztam-e nektek, kedves rádióhallgatók. Az a helyzet, hogy több ismerősem is kérdezte, hogy mi a véleményem a halálról, a veszteségről, a gyászról. És bizony nem könnyű az ezzel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni. Azt gondoltam, hogy talán legjobb lenne úgy megközelíteni, hogyha először néhány mondatot mondok arról, hogy én hogyan gondolkodok erről, engedelmetekkel, és utána pedig egy kis nemzetközi túrát tennénk. Mert ugye azt tudjátok, hogy a különböző országokban, a különböző népcsoportok között ugye máshogy, és megint csak máshogy élik meg a veszteséget, másfajta ruhát hordanak, míg a gyásznak a színe is más, van ahol fehér, és van ahol fekete. Tehát az sem egységes. És talán, hogyha egy kicsit körbenézünk a világon, a gyász, a veszteségek területén, hogy ki hogyan éli meg, ki hogyan dolgozza ezt fel, akkor ez nekünk magunknak is segítség lesz arra, hogy megbírkózzunk ezzel a problémával. Mert bizony ideje van a veszteségnek, és ideje van az elmúlásnak. Hogyha belegondolsz, akkor el kell, hogy fogadd, te is kedves rádióhallgató, hogy életünk során, a te életed során és az én életem során is előbb-utóbb mindannyian megtapasztaljuk a veszteséget. Veszteség alatt leggyakrabban egy szeretett személynek az elvesztését értjük, ugye? Tehát, hogyha meghal a nagypapa, a dédpapa, aztán meghalnak a szülők. És ez még mindig jobb, mint hogyha esetleg a saját gyermekeinket kellene eltemetni. Azt mondják, az a legborzasztóbb. Szóval általában veszteség alatt a szeretteinknek az elvesztését értjük. De ugye a veszteség azért sok területen lehetséges. Bármi olyannak az elvesztése ugyanis, ami értelmi, érzelmi, fizikai, anyagi, egzisztenciális szempontból fontos a számunkra, az megvisel bennünket. Tehát magyarul, hogyha elveszítjük például a munkánkat, az otthonunkat, jelentkezik egy betegség, tehát így elveszítjük az egészségünket, vagy egy barátunkkal, egy szerettünkkel történik ez, akkor ez számunkra veszteség. Ez egy elmúlási probléma, hogy hogyan éljük meg azt, hogy elmúlik valami, eltűnik az életünkből. Tehát mindez érthetően megvisel bennünket. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak az a veszteség, hogyha mi veszítünk el valami nagyon fontosat, hanem hogyha a környezetünkben élő, tehát számunkra fontos személyt ér valamilyen súlyos csapás. Ahogy a veszteségek megjelennek az életünkben, nos hát ugye ez egy nagyon nehéz szituáció, és erre gyakran mi elutasítással reagálunk. Nagyon dühösek leszünk. Például ugye ilyeneket mondunk, hogy miért pont velem történik ez? Miért halt meg a nagymamám 70 évesen, másnak a nagymamája 90 évig él, vagy 100 évig? Én jó ember vagyok, miért pont én veszítem el a munkahelyemet? És egyéb más dolgok. Aztán próbálunk egy idő után magyarázatot találni. És a vallásos emberek, Istenben bízó emberek, azok megpróbálják ebben is Istennek az akaratát meglátni, és azt mondják, hogy hát lehet, hogy ez volt Isten akarata, lehet, hogy ebből Isten valami jót fog kihozni, ebben bízunk. Bízunk abban, hogy az igaznak, az Istenben bízónak minden javára válik, míg a legrosszabb, legfájdalmasabb szituáció is. De akkor is nagyon nehéz megélni. Aztán jellemző az, hogy ilyenkor szomorúan gondolunk a veszteség előtti időre. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak arról lehet szó, hogy meghal a nagymama, ne adj Isten az apa, anya, ne adj Isten a gyermek, hanem ugye, hogyha elveszítjük akár a munkahelyet, vagy hogyha elveszítjük az egészségünket valamilyen betegség jelentkezése miatt. Tehát a veszteség az ugye több területen jelen lehet. És ilyenkor visszagondolunk, hogy milyen jó volt akkor, amikor még mondjuk nem volt ilyen probléma, hanem jó munkahelyen dolgoztam, és akkor el tudtunk menni nyaralni. Most meg ezen az új munkahelyen még örülöm, hogy tényleg felvesznek. Még nem is derült ki, hogy felvesznek-e. De ha felvesznek, akkor sem fogok annyit keresni, mondhatja ilyenkor az ember. Vagy jaj, meghalt a nagypapa, meghalt a nagymama, mennyire szerettem, amikor nála voltam gyermekként vagy fiatalként, mennyi bölcs tanácsot kaptam. Tehát visszagondolunk a veszteség előtti időre, és végül, hát bánatosan, de elkezdünk megbékülni a helyzettel. Mert muszáj megbékülni, muszáj elfogadni. Mert hát ideje van az elmúlásnak, és az életünkben elmúlnak, eltűnnek dolgok. És hát sajnos ideje van annak, hogy elveszítsünk személyeket, elveszítsünk dolgokat. Ahogy ezt lassan belátjuk, megértjük, ilyenkor már életünknek a középpontjából lassan kikerül a minket ért csapás. Nem állandóan ezzel foglalkozunk. És elkezdünk tovább lépni, elkezdünk gyógyulni. Lelkileg. De van, amikor fizikailag is gyógyulnunk kell, mert sokaknak a lelki problémák fizikai területen is megjelennek. Betegségeket okoznak. Tehát én azt látom azért, hogy érdemes a veszteségek idején akár egy gyász, akár egy munkahely elvesztése, otthon elvesztése, vagy egy házassági komoly probléma, esetleg házasság megszűnése miatt is, tehát bármilyen probléma, bármilyen veszteség területén mozgunk. Szóval mindig érdemes Istentől erőt és kitartást kérni a veszteség idején, mert hogy így könnyebben kibírjuk ezt a válságos, nagyon nehéz helyzetet. És érdemes imádkozni ilyenkor, mert Isten tud és akar segíteni. Most mondjunk el gyorsan együtt egy imát, és utána pedig megnézzük azt, hogy nemzetközi területen az emberek hogyan birkóznak meg a veszteséggel. Mondjuk együtt: Istenem, elfogadom az engem ért veszteséget, akár munkahelyi, akár egészségi, akár személyi területen történt, akár bármilyen más területen. Segíts nekem, hogy a gondjaim megoldódjanak. Jézus, gyere a szívembe. Átadom az életemet neked. Segíts, hogy boldog legyek. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni, és hiszem, hogy ezt az imát is meghallgatta Isten. És most nézzük meg, hogy a világ más területein hogyan birkóznak meg az emberek a veszteséggel, például a gyásszal. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

szeretettel köszöntelek benneteket. Ma a gyászról, az elmúlásról, és arról lesz szó, hogy ez a világ különböző területein hogyan jelenik meg. Látogassunk el először is a felhők közé, a nagyon-nagyon magas hegyek közé, oda, ahol a csomolunk ma, más néven Mount Everest, tehát a világ legmagasabb hegycsúcsa is van, vagyis Tibetbe. Tibet az égbe temetésben hisz. Vagyis a madaraké az utolsó szó. Ez azt jelenti, hogy hát madarak által szétszórt a temetés, tibeti nyelven ezt jelenti, Bayak Dor, egy ősi spirituális temetkezési forma, amely során az elhuny testét egy magas hegycsúcsra viszik, ami ugye Tibetben nem túl nehéz, hiszen úgy általában magas hegycsúcsok vannak, és a szabadon kitéve az időjárásnak és a természet erőinek lebomlik, illetve hát nem csak hogy lebomlik, hanem mivel ugye égbe temetés van, és madarak által szétszórt Bayak Dor temetés van, vagyis hát elnézést, de a dögevő állatok, főként a keselyük, a medvék, meg hát ugye a sakálok elfogyasztják a holttestet. A szertartás nem véletlen, hanem tehát nem egy megszentségtelenítése a holttestnek, ellenkezőleg nagyon nagy tisztelettel teszik ezt, mert mély vallásos jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a test már nem a léleknek az otthona, ezért jó, hogyha visszatér a természethez. Oké? Na most, miután megnéztük, hogy a világ legmagasabb temetkezési helyein, vagyis a tibeti régióban hogyan temetik el az embereket, az úgynevezett égbe temetéssel, most menjünk el egészen máshová, menjünk el a Fülöp-szigetekre. Nos, itt a temetés a fa belsejében történik. A Fülöp-szigeteken élő egyes népcsoportok, például az Ifugao törzs, a halottakat fa törzsekbe, vagy a sziklák peremére helyezi ki. A függő koporsok hagyománya szerint, ugyanis hogyha magasabban fekvő helyen van, akár egy fában, és azért nem a földön, vagy egy sziklaperemen, akkor így a megnyugvó lélek közelebb kerül a túlvilághoz, tehát segítenek neki. Tehát ez a Fülöp-szigeteken van. Aztán most menjünk el Afrikába, méghozzá egy afrikai nagy szigetre, Madagaszkárra. Madagaszkár szigete rendkívül szép, csodálatos természeti értékekkel bír, és itt az úgynevezett Famadihana van, vagyis itt az ősöket ünneplik. Ezt úgy nevezhetjük magyarul, úgy mondhatnánk, hogy a csontokat megforgatják, ami az egyik legkülönlegesebb temetkezési hagyomány a világon. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a családtagok kihozták az ősök földi maradványait a családi kriptákból, és friss vászonba csavarják őket, majd újra ráírják a nevüket, hogy az emlékük örökre fennmaradjon. Ezután van egy zenés táncos körmenet, és a családtagok a vállukon hordozzák, táncolják a sírhelyeket így körbe, meg körbejárják, és utána visszaviszik az ősöket a nyughelyükre. Tehát megtáncoltatják őket. Tulajdonképpen a rítusnak nem az a célja, hogy gyászoljanak, hanem egyfajta ünneplés, az, hogy ilyenkor megünneplik azt az életet, amit az illető elhunyt élt. Hát nem akármilyen dolog ez. Tehát ez talán az egyik legfurcsább temetkezési és gyászolási mód a világon. Ugye a mai műsorunk azzal kezdődött, hogy a veszteségnek különböző fajtái vannak. De ezek közül általában a gyászt szoktuk kiemelni, de ugyanúgy egy munkahelynek, egy barátnak, egy házasságnak, egy otthonnak az elvesztése is nyilván egy nagyon komoly veszteség. De most a gyásszal foglalkozunk. Ugye már voltunk Madagaszkáron, voltunk Tibetben, Fülöp-szigeteken, nos, nézzük meg Indiát. Indiában, hát tudjátok, hogy a hinduizmus nagyon-nagyon népszerű. És ugye van az a bizonyos szent folyó, a Ganges,
és Indiában a rituális hamvasztást gyakorolják. Eszerint ugye a Ganges folyó, mivel szent, az itt történő hamvasztás, vagy hamvaknak a szétszúrása, az gyakorlatilag sikerül, sikerül a léleknek ezáltal kilépni a földi problémákból, a földi körforgásból, mert ugye ők abban hisznek, hogy a lelkük újjászületik, és akkor lehet, hogy eredetleg egy medvébe volt, utána meg egy tigrisbe, utána egy emberbe, utána meg mondjuk egy poloskába. És hogyha beleszórják a Gangesbe, akkor ez a varanasi hamvasztás, nos, ennek keretében ők úgy gondolják, hogy valóban az örök földi körforgásból kilép a lélek, és akkor egy az egybe belekerül a nirvánába. És hát ez a nirvána nekik, ez hát a mennyországot jelképezi, tehát nekik ez a cél. És hát aki látott már ilyen szertartást, nos, ez a varanasi hamvasztási szertartás, azt mondják, hogy egyszerre megrázó és méltóságteljes, de igazából ez a spirituális életüknek ott Indiában az egyik legkomolyabb kifejezési módja. Tehát nagyon komoly mi vallási meggyőződésből teszik, de ugyanúgy a tibetiek is, akik ugye a halottakat felajánlják gyakorlatilag az állatoknak. Vagy ugyanígy a madagaszkáriak is, akik ugye megtáncoltatják őket. Nos, mindjárt folytatjuk a témát, de zenéljünk egyet, aztán visszajövünk.

Köszöntelek benneteket! A veszteségekről beszélünk ma, és a veszteségeknek az egyik speciális formájáról, a gyászról. Ugye beszéltünk arról, hogy a keresztény ember úgy gondolja, hogy az igaznak minden javára válik, és bízik abban, hogy ebből is, ebből a nehéz szituációból is, amikor elveszti akár a szeretetjét, számára fontos szemét, akár egy házassági probléma van, szétmegy a családja, vagy akár a munkahelyét, otthonát, egészségét elveszíti, vagy egy nagyon komoly gyász élmény éri, meghal egy számára fontos szeretett személy, akkor egy keresztény ember ugye azt gondolja, hogy ebből valami jó jön ki, és valamilyen módon ez Isten akarata volt, mert hogy ideje van az elmúlásnak, tehát ez tény. Ez tény, hogy előbb-utóbb itt a Földön azért meghalunk. És ugye meséltem a tibeti temetésről, ahol a madarak végzik a munkát, a Fülöp-szigetekéről, ahol ugye páknak a belsejébe temetik az elhunytakat, aztán megemlítettem a Famadihánát, a madagaszkári temetést, aminek ugye az a lényege, hogy az ősöket már elnézést, de megtáncoltatják, de itt igazából az életet, amit ők éltek, azt ünneplik ilyen módon. Aztán beszéltünk ugye Indiáról, ahol ugye rituálisan elhamvasztják, és a Gangesbe szórják a hamvaikat, mert ők is megpróbálnak a mennybe kerülni a saját hitviláguk szerint, és az ő hitviláguk szerint, akinek a hamvait a Gangesbe beleszórják, az kikerül a földi életnek a körforgásából és a nirvánába kerül, mert a Gangeszt ugye szent folyónak tartják. Nos, menjünk tovább, most egy afrikai állomás következik újra, Madagaszkár is ugye Afrikában van, Afrika partjainál egy sziget, ugye ott volt ez a bizonyos megtáncoltatása a halott csontoknak, most menjünk el Gánába. Hát itt kreatív koporsókat alkalmaznak, vagyis olyan koporsókat, amelyek az emberi életnek fontos motivumait megformázzák. Tehát olyasmire gondoljatok, hogy van egy koporsó, ami úgy néz ki, mint egy repülő, vagy egy autó, vagy egy hal, vagy egy fényképezőgép. Tehát például ugye fényképezőgép abban az esetben jöhet számba, jöhet elő egy ilyen temetésnél, hogyha az illető mondjuk ezzel foglalkozott, vagy neki az egy fontos hobbija volt, hogyha nem is foglalkozás szinten űzte. Tehát a gyász itt nem csak egy búcsú az elhunytól, hanem egyfajta ünnep is. Hát itt is zene, tánc van, igazából az életet elemzik, azt az életet, amit az illető élt, és miután erről megemlékeznek, úgy gondolják, hogy ők ezzel tisztelegnek. Nos, a búcsú az mindig személyre szabottan történik, és mindig bízunk abban, hogy valamiféle vigasztalást kapunk. Ezeket azért teszik ezek a kedves emberek, akár Tibetbe, akár a Fülöp-szigeteken, vagy fákba helyezik el a holttesteket, akár Madagaszkáron, akár Gánába, akár Indiába. Számunkra ezek nagyon különösek, ezek a gyászolási szokások, de igazából arról van szó, hogy szeretnének a maguk módján a szeretett, elhunyt személynek egy jó túlvilági helyet biztosítani, úgymond, és a másik pedig az, hogy ők is szeretnék lezárni ezt az időszakot, mert szükségük van vigasztalásra. És hát tudjuk, hogy a Biblia is azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát, hogyha sírsz, hogyha problémád van, akkor Isten meg tud és meg akar vigasztalni. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy valamit elveszítettünk, akár a munkahelyet, akár az otthont, akár valamilyen betegség miatt az egészségünket, vagy van, akivel mindez egyszerre történik, vagy egy szeretett személyt elveszít az ember, akkor hát eléggé sötét, eléggé kilátástalan tud lenni a jelen, de azért azt tudjuk, hogy Isten azt mondja a II. Korintusz levélben, az első részében ennek a levélnek, hogy Isten a minden vigasztalásnak Istene, és hogy meg tud bennünket vigasztalni minden nyomorúságunkban,
sőt, képzeljétek el, még arra is ad erőt, hogy mi meg tudjunk vigasztalni utána másokat. Tehát bármelyikünk lehet Istennek a segítő válasza valaki számára. Tehát érdemes ezt gyakorolni. Én tudok olyanról, hogy például volt egy lelkész, aki iszonyatosan depressziós volt fiatal korában, és igazából nem is lehetett megérteni, hogy mi a probléma, hogy miért ilyen. És a depressziója közepette, valahogy úgy kapott Istentől egy kegyelmet, egy megbékélést, és akkor utána képzeljétek el, ő segített másoknak. Tehát ő vigasztalást kapott Istentől, hogy, ahogy a Biblia mondja, hogy utána meg tudjon vigasztalni másokat azzal a vigasztalással, amivel Isten megvigasztalta őt. Tehát a tibetiek, az indiaiak, a Fülöp-szigetekiek, a madagaszkáriak, vagy ugye a gánaiak, azok mind-mind vigasztalást keresnek, és mi is vigasztalást keresünk. És nem baj az, hogyha ilyenkor akár egy baráthoz fordulunk, akár Istenhez, vagy hogyha valakinek nagyon-nagyon komolyak ezek a problémák, akkor akár érdemes egy pszichológust is felkeresni. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Ma a veszteségekkel foglalkozunk, és ugye arról beszéltünk, hogy veszteség sok területen érhet bennünket, akár a munkahely elvesztése, egy barát elvesztése, lakóhelyünk elvesztése, vagy egyszerűen meghal egy szerettünk, egy számunkra fontos ember. És ugye különböző veszteségi megoldások vannak ilyenkor, levezetési módok vannak, hogy a veszteségeinket hogyan oldjuk meg. Ugye a tibetiek felviszik a madaraknak ezt, ugye égbe temetnek, ők ezt úgy fogalmazzák meg. A madagaszkári emberek azok megtáncoltatják időről időre a halottaik csontjait. A gánaiak ugye különleges kreatív koporsókat gyártanak. A Fülöp-szigetekiek azok fába temetkeznek, vagy sziklaszirtre, és hát ugye India, az pedig ugye a maga specialitásával előáll ilyen területen is, ők ugye a szent folyójukhoz, a Gangeshez fordulnak, és abba szórják szét a szeretteik hamvait, mert úgy gondolják, hogy ez számukra biztosítja a földi élet körforgásából való kilépést, és így a szeretetjük számukra fontos kedves személy egy az egybe a nirvánába kerül. És hát az a helyzet, hogy nem mindegy, hogy kit hogy égetnek el. Tehát csak mondom, hogy például a szegényeket másként égetik el ott is, meg a kaszton kívülieket, mint a gazdagokat, csak mégis azért tudjátok. Egy gazdag halott elégetéséhez sok fát használnak, míg a szegényeket már elnézést, de elektromos égetőkben hoztják el. Például a fiatal lányokat piros lepellel takarják le, fehérre a férfiakat, és aranyszínűvel az idősebb nőket. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy melyik életkori csoportot miért pont azzal a színnel. Erre nem bírtam rájönni, de ezek a színek azok biztosak. És hát a testet teljesen befedik virággal, és a hordágyat és virágokkal díszítik. Majd a folyó mellett, tehát ugye a Ganges folyóról beszélünk, amellett csinálnak egy halotti mágiát, és mindig ügyelnek arra, hogy a halott az lábbal délre forduljon, mert azt tartják úgy tartják, hogy ez a halottaknak az iránya, és hogy úgymond abba az irányba sétálhasson el. Tehát ezt így csinálják. És hát az a helyzet, hogy ez sokszor turista szenzáció is, mert egy nyugati embernek ez maga ez az eljárásmód nagyon különleges. Aztán van egy különleges sziget is, ez a Bali. A Bali ugye az a sziget, ahol vannak úgymond élő istenek. Bizonyos embereket úgy gondolják, hogy különleges módon használnak az istenek, és ő maga is élő istenné vált. Például lányok vannak, ilyenek, akiket már elnézést, de a menstruációig kupikik, tehát az első vérzés beköszöntéig szabályszerűen némelyeket istenként imádnak, és komoly ajándékokat kapnak. Utána az anyjuk közli, hogy a gyermek immár nő lett, hogyha értetek, mire gondolok, tehát magyarul már menstruált, és akkor megszűnik ez az élőisteni státusz. Viszont ezeket a lányokat gyakran utána nagyon nehezen veszik elfeleségül, mert úgy gondolják, hogy az isteneknek a jegyesét, vagy nem is tudom, tehát istenek feleségét nem illik feleségül venni. Na hát ez csak egy érdekesség volt, de tehát Balin még van jó néhány egyéb dolog. Ők ugye úgy tartják, hogy a halál nem a végállomás, hanem egy új életszakasz kezdete. Éppen ezért nem szabad a temetésen szomorúnak lenni. A temetés számukra egy többnapos rituálé, amiben nem csak a család, de gyakran egy egész falu közösség részt vesz, tehát akik ismerték az elhunytat. És a halottat pedig papírból, szövetből, bambuszból épített emelvényen kiállítják, és oda szállítják az úgynevezett halál templomához, és a testet pedig elhamvasztják, és visszaadják az ötelemnek, a földnek, a víznek, a levegőnek, a tűznek és az ételnek. És hitük szerint így a lélek az megszabadul, mert különben, hogyha nem így csinálnák, nem ilyen komoly ünnepséggel, akkor zaklatná a rokonságot, tehát hazajárna. Mint némely filmekben, hogy hazajár a rokon, vagy ismerős, és akkor zaklatja az élőket. Tehát ez Bali szigetén szokás. Most foglalkozunk egy kicsit Mexikóval is. Tudjuk, hogy Mexikó
sok mindenben különleges. Nos, foglalkozunk egy kicsit Mexikóval is.

énekelnek, meg imádkoznak, és hát tudjátok, hogy nálunk is a halottak napján azért sok virágot visznek ki az emberek, viszünk ki a síókhoz, de hát azért nem ilyen módon, mint ahogy ez Mexikóban történik. Most zenéljünk egyet, aztán nézzük meg, hogy Indonéziában milyen különlegességek vannak ezen a területen.

Szeretettel köszöntelek benneteket a Ráhel Klubban. Ebben az órában ma a veszteségekkel foglalkozunk, és azzal, hogy milyen különleges, számunkra nagyon megdöbbentő temetkezési módok, gyászolási módok vannak a világnak sok területén. Például Indonéziában, az egyes szigeteken úgy tartják, hogy az eltávozott addig otthon marad, amíg a temetést meg nem szervezték. És hát az a helyzet, hogy tényleg senkit nem akarok kiakasztani, de nem csak hogy úgy gondolják, hanem igazából e szerint élnek. Tehát azt képzeljétek el, hogy mondjuk meghal a dédmama, vagy a dédpapa, és akkor tudják, hogy 4 nap múlva lesz mondjuk a temetés. És az elhunyt ilyenkor ugye a családja körében marad, asztalhoz ültetik, ételt tesznek a halott elé, és igazából úgy tekintenek rá, mint egy élő emberre. Mert azt mondják, hogy még a lelke is benne van. Tehát ez a szokás Indonéziában. Hát az ausztrál szigetcsoportokon, ott Baninész környékén jellemző, hogy a holttestet ruhába csavarják, majd egyszerűen a falombjai közé rejtik, sőt olyan is van, hogy használt hordóba rakják a elhunytakat, és a tárolókat a fa tetejére elősítik. Tehát azért használt hordóba belerakni az elhunyt dédmamát, dédpapát, szóval azért az nagyon kemény dolog, de ők úgy gondolják, hogy ez így jó, ez így megfelelő, és ne felejtsük el, hogy a Fülöp-szigeteken is ugye valamikor fáknak a belsejébe teszik az elhunytakat. Gánában pedig, hát arra

Már beszéltünk, hogy ugye milyen az elhunyt életét megelevenítő kreatív koporsókat gyártanak. Ugye van, amikor fényképezőgép, de ami engem nagyon megdöbbentett, hogy ilyet is hallottam, hogy például aki a cigarettázásba, cigizésbe halt bele, volt úgy, hogy egy cigaretta doboz jellegű koporsót csináltak neki. Tehát azért ennek van egy komoly üzenete. És hát tudomásul kell vennünk, hogy a világ lakosságának jelentős része iszlám vallású. Az iszlám vallású temetéseken ugye nem használnak koporsót egyáltalán, és nem is hamvasztanak, és a testet nem is konzerválják, hanem egyszerűen vízzel lemossák, majd egy fehér vászon letedőbe tekerik, és arccal Mekka felé fordítják. Tudjátok, Mekka az iszlámnak a szent helye. És a szertartás után néhány férfi eltemeti így az iszlám hitű halottat. Hát ugye, ha az iszlámról beszéltünk, akkor azért mi is a zsidó temetésekről is beszéljünk egy kicsit. A zsidó hit hívei pedig úgy tartják, hogy halálában minden ember egyenlő. Ugye úgy is mondják, hogy a halál a nagy kiegyenlítő, ezért mindenkit ugyanolyan ruhába temetnek el. A zsidó embert a zsidó körében, zsidók által a zsidó temetőben kell eltemetni, tehát ők ezt így gondolják. Tehát ugye ezért vannak külön zsidó temetők gyakran. Tehát Magyarországon is, nagyvárosokban, Budapesten, Miskolcon, Debrecenben is zsidó temetők vannak külön. És a gyászjeleként az elhunyt családtagjainak a szívük felett meg kell szaggatniuk a ruhájukat. Ezzelük azt fejezi ki, hogy igazából a szívük van megszaggatva, és a temetésben a testet visszaadják a földnek, amelyből vétetett. Tehát egy bibliai igére hivatkoznak, ugye, hogy visszaadatik a pornak, mert porból vétetett, és porrá lesz újra. És hát a Tóra szerint, ugye a Tóra a zsidó vallásnak az első és legszentebb dokumentuma, ez a Mózes 5 könyve, ami a keresztény Bibliában is benne van, méghozzá a Biblia elején, az úgynevezett Ószövetségben, és annak is az első 5 könyvében. Tehát azt szerint tilos elhamvasztani a testet, vagy köztemlére tenni, vagy bebalzsamozni. És a sírhelyekre pedig egyébként a zsidó emberek, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy nem virágot, hanem köveket visznek. Húha, azért ez nem akármilyen körutazás volt. Voltunk Gánába, Indonéziába, Fülöp-szigeteken, Tibetben, voltunk Balin is. Az iszlám, a zsidó temetkezési módokat is megismertük, és hát ugye azért megemlékeztünk arról is, hogy a keresztény országokban is nagyon gyakran van ugye az úgynevezett halottak napja, és hát ugye Mexikónak pedig külön halott kultusza van szinte, tehát ők nagyon komolyan foglalkoznak ezzel, de mi magunk is ugye Magyarországon ugye megemlékezünk a halottak napjáról. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Az elmúlt percekben végigjártuk az egész világot. Onnan kezdtük, hogy a veszteség ugye lehet fizikai, lehet az egészségünk elvesztése, egy ház, egy munkahely, egy házasság elvesztése, de bizony leggyakrabban a családtagunk, barátunk, számunkra fontos embernek az elvesztését, tehát a gyászt értjük veszteség alatt. És beszéltünk arról, hogy Tibetben, Indonéziában, Balin, az Ausztrál szigeteken, a Fülöp-szigeteken, Gánában, Indiában, és az iszlám hívek körében, de akár a zsidó hívek körében is, hogy hogyan temetik el az embereket, hogyan élik meg a veszteséget. Találkoztunk a madagaszkári gyászolókkal, akik ugye megtáncoltatják a halottakat. A gánaiakkal, akik akár egy cigarettástobozt formáló koporsót is megcsinálnak, hogy ezzel kifejezzék, hogy miben halt meg az illető, és ilyen módon emlékeznek meg az elhunytról. Nos, a veszteséggel kapcsolatban mindenképpen fontos az, hogy Isten képes és tud vigasztalni bennünket. Hogy jó dolog, hogyha fájdalmat, veszteséget értünk át bármely területén az életünknek, akkor jó az, hogyha barátokhoz, rokonokhoz fordulunk, és elmondjuk, hogy nekünk most itt fáj, hogy ez most nehéz. És ugye szokták mondani, hogy bajban ismerszik meg az igazi barát, bajban derül ki, hogy kire számíthatunk. Hogy ki az, aki úgy elhajt bennünket, hagyjál már, nekem is van sok bajom, vagy pedig ki az, aki azt mondja, hogy itt vagyok. Támaszkodj rám ezekben az időkben. És ugye beszéltünk arról is, hogy Isten az, aki meg tud bennünket vigasztalni. És hát azt kívánom, hogy bármilyen veszteség ért bennünket, és felnőtt emberként azért, mert mindannyian megtapasztaltunk negatívabb dolgokat, akár egy munkahely, akár egy betegség kapcsán az egészség elvesztését, akár valamely szeretett hozzátartozunk elvesztését, szóval tudjuk, hogy milyen az, hogyha elvesztünk valamit. És tudjuk azt, hogy Isten tud és akar segíteni. Kívánom nektek azt, hogy megtapasztaljátok, hogy ez milyen, és járuljunk Istenhez, és kérjünk tőle erőt. És engedjétek meg, hogy röviden imádkozzam is ezért. Istenem, segíts nekem, hogy a mostani nehéz helyzetben, abban a veszteségben, amiben vagyok, talpra tudjak állni, és akár szeretett hozzátartozómat, munkámat, állásomat, egészségemet veszítettem el, erősebbé váljak, föl tudjak állni, és tudjak segíteni még másoknak is. Istenem, adj nekem ehhez erőt. Segíts meg engem. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni. Köszönöm, hogy velünk töltöttétek ezt az egy órát. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Napelemeket telepítene a fővárosi háztetőkre Karácsony Gergely. Megkezdődött a kárelhárítás az egykori óbudai gázgyár területén. A magyar játszóterek több mint harmada nem biztonságos. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 2,5 paksi atomerőműnyi energia lehetősége is ott lehet a budapesti háztetőkön. Napelemek telepítése és tároló berendezések alkalmazása révén hívta fel a figyelmet Karácsony Gergely főpolgármester szerdán a Facebook oldalán. Budapest már évekkel ezelőtt elkészítette a város szolár térképét, elindította a nappal hajtva programot, mutatott rá a főpolgármester, hozzátéve, hogy az Orbán kormány ugyanakkor megtiltotta az új napelemrendszerek által termelt energia hálózati betáplálását, amivel gyakorlatilag ellehetetlenítették az új napelemek telepítését. A fővárosi program célja és értelme, hogy 10 millió négyzetméter napelem legyen a városban, energiatároló berendezésekkel együtt emelte ki Karácsony Gergely. Megkezdődött a kárelhárítás az egykori óbudai gázgyár területén. Az MVM Next a vízügyi hatóság közreműködésével elhatárolta a szennyeződést a folyótól, az érintett partszakaszt pedig Óbuda és a Duna felől is kordonokkal zárták le. A területen a gázgyár egykori működése következtében a becslések szerint mintegy 200 ezer tonna mérgező anyag halmozódott fel a föld alatt. Az MVM hosszú távú megoldást is keres a teljes kármentesítésre. A pontos technológiáról és az ütemezésről azonban még nem közölt részleteket. A vállalat szerint a közeli Sziget Fesztivál látogatói nincsenek veszélyben, mivel a hatósági mérések alapján a szivárgás helyétől 3 méterre már nem mutatható kiszennyeződés. A megváltozott klimatikus viszonyok miatt a kormánynak érdemes lenne felülvizsgálnia a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővízellátását garantáló valamennyi lehetséges megoldást, közölte a Tolnai város alpolgármestere sajtótájékoztatón szerdán. Barnabás István szerint például Fajsz térségében létre lehetne hozni egy duzzasztó művet és egy hajózsilipet, de akár fenékküszöböt is lehetne építeni a Duna paksi szakaszától délre. Hozzátette, az önkormányzat ezzel együtt nem egy konkrét műszaki megoldást javasol, hanem a szóba jöhető javaslatok vizsgálatát, majd az alacsony vízállásból eredő problémák megoldását kéri. Tekintettel arra, hogy a Duna alacsony vízállása ma már nem kizárólag vízügyi vagy hajózási kérdés, hanem energetikai is. A vizsgált játszóterek 37%-ánál tárt fel szabálytalanságot a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén éveleje óta tartó országos ellenőrzése során. A szakemberek közel 3000 eszközt vizsgáltak át, és a balesetveszélyes hiányosságok miatt eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A vizsgálat sorozat célja a hatóság közlése szerint annak garantálása, hogy az üzemeltetők maradéktalanul betartsák a biztonsági előírásokat. Az ellenőrzés nem csak a közterületi játszóterekre terjed ki, hanem az úgynevezett szürke zónára is, vagyis a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban található eszközökre. Az átvonult hidegfront után 5-6 fokkal hűvösebb levegő áramlik fölénk. Ennek köszönhetően szerdán már elviselhetőbbé válik a kánikula. Sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett. Csapadék nem lesz, az északi-északkeleti szelet viszont nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

is a jelent kedvenc felvételei.

döntéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Emelkedtek a tanszerek árai, teljesen kiszáradt egy tó a Kiskunságban. Csak nem duplájára nőtt a műszakin megbukott autók száma. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nem ússzák meg olcsón a szülők a szeptemberi iskola kezdést. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb júliusi adatai szerint a tanszerek és az írószerek átlagosan 3,1%-kal kerülnek többe, mint egy évvel ezelőtt. Az áremelkedés a mindennapi kiadásokat is érinti, hiszen az iskolai étkezésért 3,1%-kal, az óvodai és bölcsödei étkezésért pedig 3,9%-kal kérnek többet a közétkeztetők. Az oktatási szolgáltatások terén átlagosan 4,9%-os drágulás ment végbe. A gyermekruházat átlagára ugyanakkor 1%-kal, a sportszereké pedig 0,6%-kal mérséklődött, miközben a boltokban kapható tankönyvek ára nem változott a Népszava beszámolója szerint. Ahol pár napja még kenuval be lehetett evezni, vagy minimum gumicsizmára volt szükség, ott pénteken már szinte teljes egészében a száraz, repedezett mederben sétáltak a szakemberek a Kiskunsági Nemzeti Park területén lévő kolontóban, írja a ketchup.hu. Csak nagyon kis területen maradt körülbelül 20-30 centis tocsogó, de erre a hétre már várhatóan ezekről a részekről is teljesen elpárolog a víz. A helyzet már tavaly is aggasztó volt, az aszályos nyár és csapadékban szegény ősz miatt a vízszint rendkívül alacsonyra süllyedt, a nádasok szárazon álltak, a korábban állandó vízborítású kotort részeken, októberben pedig ugyancsak előbukkant a meder. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság munkatársai a fokozottan védett lápipócokból és más halfajokból több százat mentettek ki, de hogy egyszer majd vissza lehet-e őket telepíteni, az erősen kérdéses. Egyre több rossz műszaki állapotú autó lehet a magyar utakon. Míg 2016-ban 4278 személyautó vizsgája végződött eredménytelenül, 2025-ben már 7311, ami közel 71%-os emelkedés. A magyar vizsgálóállomások és vizsgabiztosok szakmai testületének elnöke a vezes.hu portálnak arról beszélt, hogy időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek állapotuk miatt már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. A bukások száma az ötszörösére nőtt a honosításuknál és vizsgáztatásuknál. Közvetlen és biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Hamarosan összekapcsolódik az északpesti Eurovelló 6 nemzetközi útvonalával, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. A beruházás célja, hogy az Eurovelló 6 nemzetközi útvonal részeként biztonságos és gyors kapcsolat jöjjön létre a Vácon és Szobon át egészen az ország határig vezető kerékpár útvonal közvetlenül kapcsolódjon Budapest belső hálózatához. A fejlesztés a már meglévő fővárosi Eurovelló szakaszok továbbépítését és a hiányzó Dunaparti szakaszok megvalósítását szolgálja. Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, a nagy részt felhűtlen vagy kissé fátya a felhős égbolt mellett, így csapadék sem lesz. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp az északkeleti megyékben erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, őssejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
0: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
4: Kellemesen szép délután kívánunk minden Lépés rádiogatónak, egy óra csúszással, de itt vagyunk, elnézést kérünk mindenkinek, vagy mindenkitől. Egy picit így elcsúsztak a dolgok, és most később kezdünk, de jó hír, hogy nem hamarabb, hanem ugyanúgy később is fejezzük be a műsort, tehát 16-17 óráig leszünk veletek. Itt van velem már Karina és Sanyi is, sziasztok!
8: Szia Robi, sziasztok fiúk, köszönjük szépen kedves hallgatóknak, hogy megvártak minket.
4: Így van, nem így terveztük, de így alapult. Na gyorsan mondjunk elérhetőséget, www.lépésradio.hu, és van nekünk egy kívánságdobozunk, lehet zenét kérni tőlünk, aztán hallgatni Messenger csoportunk, és várt titeket, csatlakozzatok hozzá bátran, és akkor itt is tudtok üzenni, zenét kérni, stb. Aztán ott vagyunk a többi közösségi platformon, Facebook mellett, mert Facebookon is facebook.com/lépésradio. Lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok fel csatornáinkra, hogy számos mobilapát is tudtok minket hallgatni, például a My Online Rádió által, és írhattok nekünk e-mailt
9: az infokukat@lépésradio.hu e-mail címre.
4: Köszöntjük a névnaposokat is, ma a Klárák ünnepelnek. A Klára latin eredetű, női név jelentése világos, fényes, ragyogó, híres, kitűnő, jeles.
8: Azért ez így nem semmi.
9: Nek vajon a tanulmányai során minden Klára megfelel?
8: Aki Klára ismerősön van, az megmondom őszintén, hogy ennek mind megfelel.
4: Értem.
8: Három Klára van.
4: Én sok Klárát nem ismerek, de legyen. Egyébként még azt akartam mondani, hogy akkor ezért mondják azt, amikor be van dugulva a fület, hogy mondd azt, hogy Klára.
8: Na, ezt nem is tudtam. Milyen kis szösszeg.
4: Te ezt nem ismered? Be van dugulva a füled, és szeretnéd kidugítani. Akkor mondd azt nyitott szájjal, nagy hanggal, hogy Klára. Mert akkor úgy megfeszül az arcod, és ugye a füled is jobban ki tud robbani.
9: Meg volt, hogy egy levegőt fújtak az orromon át be, és akkor azt is lehet mondani, vagy lehetett mondani azt, hogy akkor meghúzod a
4: kárt. Mikor akkor?
9: Befújják az orrodon át a levegőt.
8: Jó, hát ugye legközelebb repülök, biztos, hogy Klárika nevét fogom sokat mondani, hogy kidugom.
4: De nem repülésnél, fülorgégészeten.
9: Igen, de a repülőnél meg...
8: Bedugul a füled.
9: Bedugul a füled, ahogy emelkedik.
4: Ja, de azt én azt tudod, hogy szoktam, befogom az orrom, megroppantom a fülem, és kiengedem a levegőt. Hát ez a legjobb.
8: Jézus, majd inkább a Klárika nevét is viselgetem.
9: Roppantani nem szoktam, befogod az orrod, és akkor fújod.
4: Igen.
8: Ah, fújom, persze.
9: Nem akkor, amikor náthás vagy. Nem. Nem jó, mert akkor...
8: Szív, fúj, sűrít, kipos.
9: Felemegy minden.
4: Jó.
8: Én is a Klárikánál maradnék.
9: Egy ütemű és négy ütemű légzést, persze.
8: Na látod, hát figyelj, van itt, vannak itt összetek.
10: Minden Klárának kívánok nagyon sok boldog névnapot, akik mai napon születtek augusztus 12-én, sok boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Megyünk kis zenével, egy nagyon pici zenével, aztán pedig belecsapunk a mai témánkba, de mert zenélnénk előtt, engedjétek meg, hogy egy picit bevezessem a hallgatókat a mai témába, meg egy kicsit azért beszéljünk róla, mert a téma sem akármilyen, bár itt a kollégek felhívták a figyelmet, hogy valamikor a múltban már beszéltünk erről, de hát néha van az a téma, amiről sosem elég beszélni, és szerintem ez a téma
8: a is egy... A jó papis holtig tanul.
10: Pontosan, meg néha van az a téma, amiről nem kell beszélni még, tehát akkor nézzük ezt, hogy mi is a helyzet. Egészen pontosan arról van szó, hogy, és ezt a címet adtuk a mai műsornak, meddig tartozunk a szüleinknek? Na, akkor nézzük is. A szüleinknek köszönhetjük az életünket, sok esetben éveken át gondoskodtak rólunk, lemondtak dolgokról értünk, támogattak és mellettünk álltak. De vajon jelente mindez olyan tartozást, amely felnőttként is folyamatosan törlesztenünk kell? Sok ember 40-50 évesen is magában hordoz olyan mondatokat, mint mindent érted csináltam, én már megszoktam, hogy egyedül vagyok, vagy ennyi igazán megtehetnél értem. A hála természetes része lehet a szülő-gyerek kapcsolatnak, de egészen más, amikor a szeretet mellé bűntudat társul. Különösen nehézé válhat a helyzet, amikor a felnőtt gyermek saját párkapcsolata, családja vagy döntései kerülnek szembe a szülő elvárásaival. A poszt szerint, amelyet Kis Gergely írt, nem az a kérdés, hogy szeretjük-e és tiszteljük-e a szüleinket, hanem az, hogy közben képesek vagyunk-e a saját életünket élni. Ráadásul ezek a minták sokszor generációról generációra öröklődnek. Mai műsorunkban ezért azt járjuk körül, meddig tart a szülő iránti kötelesség, és hol kezdődik egy felnőtt ember saját élete. Na, erről fogunk beszélgetni az elkövetkezendő szűk 120 percben. Jó szórakozást kívánunk a mai műsorhoz.

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Ez még mindig a Lépés délután.
2: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább, azaz belecsapunk a mai témánkba, hogy tartozunk-e a szülőnek, vagyis pontosan meddig tartozunk. Úgy szerintem ez nagyon érdekes téma, de én azt gondolom összességében erről, és ezzel az egész műsort lehet egy picit leúrogom, nem akarom, kedves hallgatók, főleg úgy, hogy én vagyok itt a fő műsorvezető, de szerintem a szüleinknek alapvetően hálásak kell lennünk, de alapvetően nem tartozunk nekik. Hát az, hogy ők hoztak áldozatokat, azért mi miért tartozzunk? De nézzük a részleteket, és akkor majd szerintem megvitázunk erről. Hála vagy élethosszig való tartozás előbbi szerintem. Mindent érted, csináltam. Ez lehet egy szülő őszinte visszatekintése az áldozataira, de a felnőtt gyermekben akár azt az érzést is kialakíthatja, hogy valamit egész életében vissza kell fizetnie. A kérdés az, hogy mit jelent valójában hálásat, hálásnak lenni azért, amit gyermekként kaptunk. Kérdezlek titeket, hogy jár bármi egy szülőnek azért, mert éveken át áldozatokat hozott a gyermekéért, vagy ez egyszerűen a szülői szerep része? Na most álljunk meg egy percre. Én azt gondolom, hogy ez nem feltétlen a szülői szerep része, de ugyanakkor nem is jár úgymond, tehát max hála jár neki, mert bármi nem, de hála jár neki azért, ami áldozatot hozott értünk. Mert felnevelt, mert törődött velünk, ott volt, amikor betegek voltunk, ápolt, dédelgetett, szeretett minket, mint a szülő. Tehát, hogyha valaki családot alapít és szülő akar lenni, akkor én azt gondolom, hogy nem várhatja el, hogy a gyereke úgymond tartozásként élje meg azokat az áldozatokat, amit érte hozott. Ti mit gondoltok erről?
3: Nekem a tartozás szóról, bocsanyi, mond.
4: Nyilván, ugye hát tudjuk, hogy hála és köszönet, de a hála az nyilván.
2: De az nem tartozás.
4: Az nem.
2: Na, erről beszélünk.
4: Jó a kapcsolatod a szülőddel, szüleiddel, akkor nyilván, ha bajban vannak, szorulnak, bármiben tudsz nekik segíteni, amiben módodban áll, akkor segítesz nekik, és ez egyáltalán nem ciki, meg nem azért, mert hogy most hála az, vagyis hát azt az a fejezet, hogy továbbadod azt, amit tőle kaptál, és azt tovább tudod adni a gyerekeidnek, hogyha lesznek. Azon túl meg, igen, hát mondhatjuk, hogy persze, egy is kifejezhetjük, hogy hálás vagyok, köszönetet mondhatok, bármi, de az a lényeg, hogy amikor baj van, és amikor tényleg segíteni kell, akkor segíts. De amúgy közvetlen olyan, hogy anyagi vagy bármilyen tartozás, hogy jó, majd ezt nem tudom, anyagiabban megfizetem neked, amit eddig értem tettél, vagy hogy bármikor azt mondja, hogy hát neki most nagyon sok pénzre lenne szüksége, és inkább nem vesz fel kölcsönt, hanem tőled akar kérni, akkor is, ha tudja, hogy azért már családod van, azt is fenn kell tartani, nem állsz olyan jól anyagilag, de ő úgy gondolja, hogy előtérbe helyezi magát, és hát ez a minimum, hogy te mindent odaadsz, amit csak kell, ki akár a családod károsodása, anyagi károsodása főleg árán is, vagy hogy bármi, amit. Tehát azt már azért nem, vagy azzal már csinyán kell bánni, hogy annyira tudod segíteni, amennyire a helyzeted megengedi. Nyilván, ha egy kőgazdag fazon lesz, vagy kőgazdag hölgy, ugye lányok, fiúk esetén teljesen mindegy, akkor mondhatja azt, hogy hát azért telne rá, hogy azért néha hozz egy, vagy valamennyit adj kölcsön, hogyha megszorulok, vagy egyáltalán.
2: Na most állj meg egy pillanatra. Szülőnek nem adunk kölcsön. Én azt gondolom, hogy alapvetően, hogyha a szülő megszorul, a gyereknek automatikusnak kell, de ez ugyanúgy fordítva a szülőnek is, ha kell az utolsó pillérét is odaadni, mert egyrészt, és ez nem kötelesség, ez nem feladat. Ha megszorul az édesanyám, édesapám, és akár pénzre, akár bármilyen segítségre szorul, akkor én vagyok ott a gyereke, akit felnevelt 30x éven, vagy 40x éven, vagy teljesen mindegy hány éves, vagy akár 20-30, 40-50, vagy nem tudom, lehet 19, teljesen mindegy, de te vagy ott, és neked kell segíteni. Nyilván minél fiatalabb vagy, annál nehezebb ezt a szerepet átvenni szerintem, mert nem annyira érett lelkileg, érzelmileg az illető még mondjuk 18 évesen, mint mondjuk 40 évesen. Ez az én saját tapasztalatom is. Viszont ettől függetlenül ott vagyunk, szeretjük, óvjuk, ha tudjuk, ugyanúgy, ahogy amikor mi voltunk kisgyerekek, ők is ott voltak, óptak, vigyáztak ránk, szerettek, és próbáltak segíteni mindenben. Ha betegek voltunk, ha fájt a fogunk, ha fájt a hajunk, bármi, akkor édesanyánk, édesapánk azért van, hogy ők úgymond a gyerek mellett legyenek, és ezért hálásnak kell lenni. De ezért a gyerek semmivel nem tartozik, ugyanakkor nyilván, ha szülő megszorul, akkor a gyerek a hálájából, a szereteté miatt, a kötődés miatt egyből ott van, ugyanúgy, mint egy párkapcsolatban is. Hát, hogyha a fordítva ugyanígy párkapcsolatban is, hogyha valami gond van a párodnak, bármi, egyből te vagy az, aki ott vagy, és megpróbálsz segíteni, és együtt megoldjátok. Hát ugyanígy a szülő-gyerek kapcsolat is olyan, végig is olyan, mint egy párkapcsolat. Mert legalábbis olyannak kellene lennie. Ti mit gondoltok erről? Én ezt gondolom, és ez nem kötelesség, ez hála. A hála kifejezése.
4: Nem kötelesség, persze. Bár, tehát, hogyha azt nézzük, törvényileg bizonyos szempontból kötelesség.
2: Nem, nem vagy köteles, mert azért vannak az öreg otthonok, hogyha te úgy érzed, akkor beadhatod felnőtt fejjel, mert neked nincs időt rá. Tehát te nem vagy feltétlen jogilag köteles segíteni a szülődön, de azt gondolom, hogy ha megteheted, akkor igenis segíts, és valahol ez fajta egy semmiféleképp nem tartozás, hanem ez egyfajta segítség, egyfajta szeretet kifejezése, a hála kifejezése, az, hogy ott vagyok, és bármilyen segítek édesanyámnak, édesapámnak, mert ők is segítenek nekem fordított helyzetben.
4: Nem tudom, ha csak nem változtak ezen az új kormány, szerintem az előző kormány, vagy nem tudom még kicsoda, de van egy olyan törvény, ahol elvileg a szülőtartás.
3: Szülőtartást lehet kérni, Sanyinak csak igazat adok, törvényi úton, ha a szülő olyan anyagi helyzetben van, benyújthatja a bíróságon kérelmét, és ki is vizsgálják. Igen. És igenis a szülőt el kell tartanod gyerekként.
2: Igen, de hogyha pont ezért, de jó, de pont ezért vannak az idős otthonok, hogyha te dolgozol látástól Mikulásig, akkor nem tudod eltartani, a kellene szeretni.
3: Anyagilag el kell tartanod, tehát ha a törvény kimondja, és jogilag a törvény ezt megszabja, neked akkor azt a szülődet anyagilag támogatnod kell.
4: Csak nem bizonyítod azt,
3: ha nem tetszik,
2: hogy... Jó, de normál esetben ez nem kérdés. Tehát egy egészséges szülő-gyerek kapcsolatban ez nem kérdés, hogy támogatom, akár anyagilag, érzelmileg, bármilyen formán. Ott vagyok, hát ők neveltek fel, ő szült, az édesanyáma, ők hoztak létre a világra. Tehát nekik vagyok hálás, tehát ez természetes dolog, nekem természetes dolog.
3: Én nekem az a hála kérdése... A hála pénz jut az eszembe, ami tiltott gyümölcs, de én nekem ez a hála szó túl erős.
2: Nem erős. Miért erős? Kíváncsi vagyok arra.
3: Nem tudom, nekem ez erős szó, mert...
2: Mit használnál helyette?
3: Ugye, én nem akartam megszületni, ők akartak, ők szerettek volna az ő életüket. Végül is szépítem meg, igen. Mert megszülette, az tény is való, hogy a felelősség, a vállalás és a lemondás az ő dolguk volt miattam. Tehát ezt ők döntötték el, ők kértek. Most a hála...
2: Utána te, hogy felnőj...
3: Utána persze, hálás, de most de a hála is, ez oké, hálás vagyok, és akkor mi van? Hát az a hála szó nem, tehát az tettekbe kell, nem szavakba kell.
2: Ebben igazad van, de a hálát azt ki kell tudni fejezni, és azok a tettek, amivel kifejezed a háládat. Tehát a szó, azt értem, hogy mint mondasz, de akkor se tudsz jobb szóval helyettesíteni. Ha azt mondod, hogy kötelesség, az csúnya, mert nem valahol kötelesség, valahol nem.
3: De nem is kötelező. Tehát én felnőttként, tehát ha felnőttem, kirepültem, elmentem más országba, tehát nekem nem kötelességem. És azért, mert megszült, az anyám és az apám fölnevel.
2: De ezért mondom, hogy nem kötelesség, ez egy természetes kötelesség, amit valaki vagy fel tud mérni érzelmileg olyan szinten, hogy hálás és szereti a szüleit, és szeretve van, és szereti.
3: De ha a helyzetben, akkor most mit hálálkodjak minden nap, hogy most úr is.
2: Minden nap hálát kell adni azért, ami hát igen, Karina, egyetértek veled, vagy illetve igazat mondtál, valóban nem azt jelenti, hogy minden nap mondjál hálát, meg mondjál egy imád, nem erről beszélek. Arról beszélek, hogy belül te magadban legyél hálás azért a helyzetért, amiben vagy, abban a jóban, amiben vagy. Az, hogy nyilván van benne rossz is, de attól még te hálás vagy, mert mondjuk éppen több a jó. Tehát, hogy én erre gondolok, hogy alapvetően hálásnak kell lennünk, nem csak a szüleiknek, hanem mindenért, mert akkor nem felejtjük el azt, hogy tehát most mondok egy nagyon egyszerű példát, pont amúgy ma beszélgettem erről, hogy alapvetően, hogyha szeretsz valakit, akkor ha neked az természetes, hogy van és szereted, és természetes, akkor az abba bele fogsz punyadni. De hogyha te hálás vagy, hogy te abba a kapcsolatban vagy, akkor te azt a kapcsolatot jobban tudod építeni, mert egy olyan ember mellett vagy, aki amiért nem biztos, hogy lehet, hogy van ilyen, lehet, hogy van jobb is, de olyan még egy nincs, mint aki ő. És ezért hálás vagy. Ezt nem fel kell kimondani kell, nem erre voltam mondani, hanem belül a lelkedben lévő háláról beszélek. És így a szüleinknek is hálásnak kell lenni, mert a világra hoztak. Értem, hogy amit te mondod, őt akartak, viszont utána az életünket nem ők alakítják, hanem mi. Akkor...
3: Oké, de hozzásegítettek ahhoz, hogy mi az életünket...
2: Pontosan, és ezért kell hálásnak lenni, mert ők hozzásegítettek. Pont,
3: igen, tehát
2: mondtad?
3: Ezért persze, hálásnak kell lenni.
2: Na,
3: tehát,
2: jó.
3: De nem de, szóban, hanem tettekben.
4: Mikor? Igen, ahogy, igen, de úgy alapból is, hogyha, tehát hogy most ugye sok mindenért, ahogy Robi is mondja, hogy ugye mit tudom én a sorsnak, vagy Istennek attól függ, miben hiszel, hogy hálásak vagyunk azért, hogy mi itt most rádiózhatunk, és pont mit csináljuk ezt, és hogy ez így működik, és akkor azt mondom, hogy igen, hát valamiért hálás vagyok, de ez nem kell az arra, hogy most jaj, hát most én nem tudom, hogy kinek mivel tartozom.
2: Nem, ez nem arról szól, persze, így van.
4: Így, ez egy ilyen belső.
3: Azt hitelügyintézők szokták az orrod alá dörgölni, hogy késhet a tartat, az nem tehát a gyereknek, azért. Nem kell a szüleinek nem tartoz, hogy mi az, hogy tart, nem tartozol.
2: Tehát nem, tartozni semmiképp nem, viszont...
3: Tartozok valakihez, vagy valakikhez, vagy valahova.
2: Viszont, tartozok. Ha már hálásak vagyunk, mikor válik a szülő iránt érzett hála olyan kötelességé, amely már a felnőtt gyermek döntéseit is meghatározza?
4: Itt a kényes kérdés,
2: mi? Igen. Na most, erre azt mondom, hogy a hála nem kötelesség, viszont van egy alapvető. Tehát, hogyha a szeretet jó kapcsolatot ápolsz a szüleiddel, akkor alapvetően, hogyha most mondok egy nagyon egyszerű példát, baleset éri őket, természetes, hogy rohansz egyből utánuk a kórházba, megtud, mi a helyzet, mi van velük, hogy vannak, milyen sérülés szenvedek, stb. Ez valami kimondhatatlan kötelesség, ami nem kötelesség, hanem egyfajta szeretet. Ezt hívják szeretetnek. Hogy szeretek, aggódom érte a szeretteimért, ez nem csak a szüleimre igaz megint. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem, ez a kötelesség szó nem helyes ide, mert nem kötelesség, ez egyfajta szeretetérzés, és szeretetből csinálás.
3: Oké, de hogyha ez átfordul abba, hogy mondjuk rátelepedik, követelőzik, igényei vannak, felborítja a család életedet, beleszól, akkor az már igazából egy teherré.
2: Az már más, az már más a lányzó fekvésed, itt ilyenről nincs szó, itt most csak arról van szó, amit a kérdés is megfogalmaz. Igen, tehát hogy alapvetően egyébként maga az ember magánéletét, az, hogy én a párommal hányadán állok és hogy vagyok, abban nem szólhat bele a szülő. Az az én dolgom, vagy a mi dolgunk a párommal. Abba beleszólhat, hogy mit tudom én, vagy esetleg arra is csak a véleményét elmondhatja, hogy mit tudom én, most hogy néztek ti ki, vagy hogy a véleményt alkothat a szülő, jogában áll alkotni, bármiről is, de alapvetően nem szólhat bele, és amit te mondasz, Karina, ez egy nagyon csúnya dolog, mert azzal teszik tönkre sok szülő a saját gyereke életét. És ezt akkor nem látja át.
3: Hát igen, de ezt a pozitív és negatív szülő-gyerek kapcsolatot is azért
2: persze, ez
3: illusztrálni
2: igaz.
3: Kell, hogy van az a nyomás, alapvetően... amikor azt mondod, hogy oké, hogy az anyám apánnal, de ebből most elég, van az mert a... szeretném mondjuk élni a saját életemet, és azért értem, hogy szüksége van rám, értem, hogy segíteni kell, értem azt, hogy kell, de nem bírok többet. És
2: már van az az élethelyzet, amikor azt mondod te is, hogy inkább az édesanyád lakjon nálad, mint hogy betegye magát egy véletlen hülyeség miatt láb alól. Gondolok például arról, hogyha demens, de amúgy jó egészségnek körben, és nem tudja agyilag kontrollálni magát, hát akkor inkább lakjon nálam, és inkább legyen a felügyeletem alatt, mint hogy mit tudom én, kiugorjon a második emelte ablakból, és eltérje magát lábra, azért, mert nincs észnél. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy van az a helyzet, vagy szituáció, amikor akkor is segítesz, és magadhoz veszed a szülődet, amikor mondjuk alapvetően nem jó dolog szülő-gyereknek együtt lakni, de van az az élethelyzet, inkább így fogalmazok.
4: Hát igen, de az meg már nem azért nem jó, mert tehát, hogy onnantól teljesen egész ember.
2: Nem, azon nem teljesen egész Sanyi, erről nincs szó, nem. De most nem tudsz mondjuk mit csinálni, tehát muszáj, hogy ott legyél, már most csúnyán hangzik ez a szó is, hogy muszáj, de ott kell lenned gyerekként, hogy vigyázz rá, szerintem.
4: Hát igen, ha...
2: Nagyon nehéz, aláírom. Nagyon nehéz.
3: Ugye, ha nem veszélyezteti a boldogulásodat, az életedet, mert lehet olyan szitu, hogy nem tudod, akárhogy szeretnéd, képtelen vagy.
4: Meg nem tudod egyedül hagyni, és ha mondjuk például egy gyerek vagy...
3: Hát akkor kell, igen.
4: Hát akkor...
2: Igen, viszont erre meg
3: egyedül
2: azt mondom.
3: Voltam, én nem tudtam volna ezt megtenni, tehát kellett volna egy plusz segítség, amíg én a saját.
2: De itt most arról nincs szó, hogy nem lehet igénybe venni külső segítséget, vagy arról sincs szó, hogy adott esetben nem lehetek meg segítő otthonok szolgáltatását igénybe venni.
3: Akkor igenis ápolni kell, gondoskodni kell, szeretni kell, megtenni, és fordított helyzetet kell felállítani, igen.
2: Elvárható egy felnőtt gyermektől, hogy időnként a saját terveit is háttérbe szedje, tegye a szülei kedvéért? Nem.
3: De esetekben igen.
2: Bizonyos esetekben igen,
3: bizonyos
2: de
3: esetekben
2: nem.
3: Kell, mert ha olyan a szülő, akkor bizonyos esetekben kell.
2: Hát de azok a bizonyos esetek, amit például most mondtunk az előbb is egy példát, amikor nem tudod hova rakni a szülődet, és muszáj, úgymond.
3: Igen, azok vagy például olyan a szülő, hogy igényli a társaságot, és egyszerűen nem tudja elképzelni, hogy egyedül maradt, évek óta egyedül van, nem tud kihez szólni, magányos, és egyszerűen annyira...
2: De akkor se köthető a gyerekét magához. Azt mondjuk, hogy hetente elmegy egy-két napot a gyerekéhez, vagy megvárja, hogy a gyereke látogassa meg.
3: Jó, de minden áldott nap 365 napot, és azért azt ott kell szabni egy határt, hogy oké, jó, de itt a
2: hát ezt meg kell beszélni határ, hogy... anyukával, apukával, hogy édesapukám, édesanyukám ez a helyzet, és akkor ezt tudom rátszálni, ennyi.
3: Igen, tehát kell egy mérték.
4: Itt visszaugorva a demenciára, hogy sajnos olyan is van, akinél ezt korán jön, és akkor még bizony rendesen aktív a gyerek, és hát a gyermek, aki már nem gyerek, ugye, hanem fia, lánya, ugye, az illetőnek, akkor bizony nagyon nehéz. Akkor bizony kell egy, mi már ma is nagyon nehéz, ugye egy másik téma, ugye a jó szomszédi viszonyok, ugye, hogy akár a szomszédra egy kicsit rá tudom bízni, akár gondozók. Gondozók nálam amúgy azért nehéz, mert neki megvan adva az a időkorlát, akkor ott van egy fél órát, egy órát megmosnatja, ezért azt viszontlátásra házi gondozásban nem tudnak többet nyújtani sajnos.
2: Igen, viszont mi nyújtunk egy jó kis dalt, jön a Bombon gyermekeimnek című felvétele, aztán innen folytatjuk.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád, lépésre, és megyünk is tovább, méghozzá azzal, hogy leválás bűntudat nélkül. A felnőtté válással természetesen változik a szülő és a gyermek kapcsolata, de az érzelmi leválás nem minden családban történik meg könnyen. Sokszor nem nyílt követelések, hanem sértődés, hallgatás, csalódottság vagy bűntudat nehezíti a saját döntések meghozatalát. Lehet-e valaki valóban önálló felnőtt, a fontos döntéseinél még mindig elsősorban azt mérlegeli, hogy hogyan reagálnak majd a szülei?
2: Ez egy kettős ügy, a yin-yang és a igen-nem közötti talán sárga út, vagy köves út, a nehéz döntés. Ha egy szülő nagyon szeret a gyerekét, és a gyerek nagyon szereti a szülőt, akkor a leválás az biztos, hogy egy hosszú éveken átívelő folyamat. Megfelelési kényszer, vagy megfelelünk a szülőnek. Szerintem ez minden gyerekben valamilyen szinten megvan. Valakivel kevésbé, valakivel sokkal jobban. De szerintem ez soha nem múlik el. Amíg a szülő él, van egy picit, hogy mit szól hozzá apám, anyám. De vannak, bocs, Robi, olyan mozzanatok, olyan döntések, amiben azt mondod, hogy hát nehogy már az én apám, anyám beleszóljon, hát azért én már felnőttem, külön élek, majd én eldöntöm, mit akarok. Tehát lehet így is, lehet úgy is, de
1: van egy olyan mondás, hogy az ember a saját bőrén tanulja meg legjobban a hibáit, tehát néha lehet, hogy teszünk olyan lépéseket, amit később megbánunk, de azt csak akkor látjuk, hogyha már megbántuk, vagy amikor már túl vagyunk rajta. Viszont én azt gondolom, hogy van egy olyan kort, mondjuk olyan 17-18 évtől a fiatal felnőtt korban az, hogy kinek meddig tart, az szerintem változó, amikor bármilyen döntést hozol, azon gondolkodó, és ez bennem is megvolt, hogy a családom, a szüleim, vagy a testvéreim mit fognak hozzászólni. Ez mindenkinek más. Van, aki lehet, hogy 20 éves koráig, 25, 30, 40 éves, 5, van, aki lehet, hogy neki soha nem, ahogy mondja Karinát, van, akinek soha nem múlik ez a dolog el. A saját tapasztalatom az, hogy nálam már a saját döntéseimet mindig magam hozom meg, és nem mérlegelem azt, hogy mit fognak gondolni a szüleim vagy a családom. Viszont volt egy olyan időszakom nekem is, amikor ezen gondolkodtam, hogy na, hogy most én ezt vállalom, ha leszek olyan bátor, akkor mit fognak gondolni, mit fognak mondani, minek fognak nézni, stb. És hogy lehet elhibázom, és van egy ilyen időszak, de szerintem ez egyfajta lelki, érzelmi érettség. Tehát amikor eljutsz arra a szintre, amikor azt mondod, hogy jó, én saját döntéseim hozom meg, nyilván meghallgatom a szüleim, családom véleményét róla utólag, amikor már én meghoztam, vagy amikor

0: akkor már, vagy mielőtt meghoznám, ez változ attól, hogy a helyzet hogy jön ki, vagy hogy kommunikálunk, de alapvetően nem az befolyásolja a döntésemet, hogy ők mit akarnak, hanem azt, hogy én. És ha nekem az a döntés, vagy az a dolog jó, akkor jó. És nem fogják megmondani nekem, hogy mit csinálják, és mondjuk ilyen szempontból mindig egy picit, egy kicsit önfejű voltam, de volt egy időszak nálam is, nagyon fiatal koromban, amikor mondom, ilyen fiatal felnőtt koromban, amikor ezen gondolkodtam, és szerintem ez minden ember életében megvan, csak valakinek ez hamar túlfejlődik, és úgymond egyébként össze tudom ezt kapcsolni amúgy a szülőről való leválással is, mert valaki érzelmileg nem tud a szüleiről úgy leválni, és azoknál talán sokkal lassabb vagy nehezebb ez a folyamat.
1: Nagyon jó kis nevelési tanácsadók vannak pszichológiai könyvek formájában. Nagyon sok okos ember, nagyon sok okos dolgot írt, és pont ez a kor, amit a Robi mondott, ez a fiatal felnőttnek nevezhetjük igazából, hogy még nem tetted ki a lábad a nagyvilágba, de már elcsingózol rá. Pont ez a korszak, amikor érdemes leülni a gyerekkel, és elmagyarázni neki azt, hogy milyen életbeli pozitív és negatív hatások lehetnek a döntéseire, hogy tanulja meg azt, hogy a döntéseiért a felelősséget minden esetben vállalnia kell. Dönthetsz, megkérdezhetsz, segítek, itt vagyok, támogatlak a háttérből, de a döntésedet neked kell, és lehet, hogy néha olyan döntést is hozol, ami nekem rettenetesen nem tetszik, ágálok ellene, a hátam közepére nem kívánom, de a te életed, a te döntésed, és neked kell azt az utat kijárnod. És akkor így a gyerek megtanulja a döntései alapján, hogy felelősséget vállal, hogy önállóan képes dönteni. Lehet, hogy pofára esik, de tanul belőle. Tehát a szülőnek nem lehet mindig a gyerek kezét fogni és terelgetni, mert abból egy tehetetlenebb, döntésképtelenebb felnőtt válik belőle, és ez nem biztos, hogy jó a társadalomnak, a párkapcsolatnak. Tehát le kell tudni válni.
0: Na, hogy egy kicsit lelőjem Karinát, mert beszélt erről annyit, hogy az nem igaz.
2: De.
0: Sanyi, szeretné hozzáfűzni valamit?
1: Lelőjek?
0: Nem, csak próbáltam közbeszólni, és egyszerűen úgy mondod, hogy én már feladtam, úgyhogy már nem szólok közben.
1: Köszönöm, és én is szoktam közben. Azért van, hogy csak fogok, és ott én is a film, micsoda.
2: Igen. Ez röviden még annyit tudok csak mondani, hogy az a lényeg, hogy leválás után, és ha a szülő, és jó a kapcsolat, és hogyha a szülő nyitva hagyja azt a kiskaput, amin által a gyerek kéri a véleményét, és bármikor kikérheti, és neki meg tudnia kell azt, hogy nem irányít, nem meghatároz, nem ő mondja meg, hogy mit csináljon, csak véleményt mond. Ettől kezdve azt kezd vele a gyereke, amit akar. Hát, hogy ez mindig,
0: de erről
2: mindig
0: beszéltem, az, hogy a szülőnek véleményt bármikor, bármiről alkothat, de nem az fogja eldönteni azt, hogy a gyerek mit választ. Tehát nem a szülőnek kell a gyereke életét élni, a gyerekének kell a saját életét élni, a szülőnek támogatnia kell a gyereket.
1: A szülőnek ezt engedni kell, és meg is kell tanítani.
0: Pontosan.
1: A szülőnek, hogy ez hogy kell.
0: Viszont kinek kell többet tennie szerintetek a leválásért? A felnőtt gyermeknek, aki önállósodni akar, vagy a szülőnek, akinek el kell engednie őt? Szerintem egészséges gyerek-szülő kapcsolatnál ez 50-50, de amúgy kapcsolat válogatja. Mert valahol a szülő nem enged, vagy nagyon nehezen enged, és a gyereknek többet kell harcolnia az önállóságért. Van, ahol meg pont úgy, hogy a szülő úgy elengedi a gyerekét, és a gyerek meg kap láttam ilyen családi kapcsolatot, a gyerek kézzel lábbal kapaszkodik a szüleibe, a szüleit meg pont nem érdekli a gyereke. Tehát, hogy van, láttam ilyen is olyan kapcsolatot, ez szerintem kapcsolatfüggő, szülő-gyerek kapcsolatfüggő.
1: Én ha 70-30-ra a szülők javára a 70 és a 30, mert valahol minden gyerek azért le akar válni, de van tényleg olyan, aki kevésbé és inkább jobban ragaszkodik, mert nem tud az életben, nem, az élet nagy betűjével mit kezdeni.
0: Te azt mondod, hogy annyi életképtelen fiatal
1: Nem. Én azt mondtam, hogy vannak olyan gyerekek, akik nem alkalmasak még arra, hogy leváljanak, de az csak 30%. Tehát a szülőnek kell azon dolgozni, hogy megtanítsa, hogy leváljon, jó, hogy váljon le.
0: De az a baj, hogy sok szülő nem képes. Erre sok szülő azt mondja, hogy kisfiam, jó neked itthon a mama hotelben. Tehát, hogy sok szülő van olyan, aki, és én pont ezt látom többségben.
1: Ez a majom szeretet, igen, amikor 5 éves gyerek.
0: És én pont ezért mondtam 50-50. Én pont ezért mondtam 50-50-nek, és hogy kapcsolata válogatja egyébként. Hát és igen, pont ezért, mert hogy alapesetben mind a kettőnek kell tenni. Azért, hogy egyrészt a szülőnek, hogy engedje a gyerekét, a gyereknek meg, hogy leváljon a szülőjéről. Viszont, hogyha a gyerek jobban akarja leváljon, és a szülő meg még jobban akarja, hogy ott maradjon, tehát köti a anyuka a pici szoknyához kicsi fiát, lányát, akkor a gyereknek mondjuk jobban kell harcolni a leválásért. Lehet, hogy néha össze is veszik a szüleivel, és akkor viszont a gyerek javára az akarat százalék a gyerek javára nő meg, és azt mondom, hogy akkor a gyereknek többet kell tenni, mondjuk 60-40 vagy 70-30 arányban, hogy el tudjon szakadni a szüleitől. De hogyha fordítva van, hogy a szülő meg, hogy mondjam, engedi a gyereket, de a gyerek meg még kapaszkodik belé, hát akkor ott is vannak bajok. Tehát, hogy akkor megfordul ez a százalék.
1: Egyik se jobb a másiknál, ez nem igaz. Tehát az az egészséges, hogy a megfelelő korban, élethelyzetben a gyerek inte egy pát, félig kilép a szülői házból, a másik fele ott marad, és akkor így mindenkinek, a szülőnek meg kezdeni kell valamit magával, mert hát ez az életrendje, hogy elköltözünk, leválunk, külön életet élünk.
0: Elfogadható-e, ha egy szülő megsértődik egy meghúzott határ miatt, vagy egy bizonyos ponton neki is alkalmazkodnia kell a gyereke új életéhez? Hát szerintem minden szülő alkalmazkodik.
1: Alkalmazkodni kell.
0: Ha, hogy a francban ne kéne?
1: Hát nyugodtan meg lehet sértődni, legfeljebb nem beszél az ember vele 2 hétig, de tehát nem a szülő irányít, tehát azért... Tehát egy karakteres, karizmatikus gyereket,
0: aki de annak nincsen, miért nem?
1: Hát persze, hogy nincsen. Hát
2: most így az szomorú, hogy ettől így teljesen szétszakad a kapcsolat.
1: Hát csak egy hétig utána a szülő rá...
2: Hát valaki úgy se bírja tovább.
1: Persze, a szülő nem bírja ki.
0: De vannak olyan kivételek, amikor úgy megszakad egy kapcsolat. Ismertem ilyen családot is, hogy egy gyerek a szülő anyjához nem szólt egy életen keresztül.
1: Van olyan is, hát ahhoz valami nem tudom milyen beállítottságúnak kell lennie, de egy haragtartó, gonosz haragtartó embernek kell lennie.
0: Sajnos láttam ilyet.
1: Én is, úgy
0: személyesen is.
1: Nálunk is volt ilyen, úgyhogy de én ezt nem tartom normális.
0: Nem, egyáltalán nem normális.
1: Én megváltozom, de csak az anyám, csak az apám, csak pontosan felnézek rá, csak tisztelem őket.
0: Pontosan. Tehát
2: tényleg nem tett olyan valami megbocsáthatatlant, akkor azért nem lehet feladni.
0: De ez is állj, Sanyi, állj meg. Mi a megbocsáthatatlan? Ha most a gyereked, mondjuk tegyük fel, mert elveszi egy másik ember életét, attól még a gyereked, max leül a börtönbüntetését.
2: Igen,
0: mit tudsz vele csinálni? Szarul döntött? Hát most azért haragszol rá, mert ő bűnöző.
1: Hát haragszol rá, mert bűnöző, mert lehetett
0: volna. De attól
1: volna,
0: még igen, a gyereked...
1: Attól még a gyerekem, és attól még...
0: De most csak arra akartam, hogy mi az a cselekvés, ami olyanra ösztönöz, hogy ne tartsd mondjuk a édesapárdra, édesanyra kapcsolatban. Szerintem nincs olyan.
2: De lehet, hogy igen, azt gondolja, hogy...
1: Hát ha mondjuk tudom, talán a tönkreteszi a házasságodat, mert annyit áskálódik.
0: De akkor már megmondom neki, hogy álljon le, vagy nem beszélgetünk.
1: Hát, olyan eszközökhez nyúl, amivel tönkre tudja tenni, és tönkre is teszi. Vagy például a gyerek, az unokádat, és az ő unokáját.
0: De akkor se az a megoldás, hogy ne beszéljek anyámmal, apámmal, csak az álláspontomat leszögezem, hogy én ezzel nem értek egyet, és ha neked nem tetszik, nem kell itt laknod a környezetembe, akkor én elköltözöm más városba, vagy mit tudom én, nem hát kell találkoznunk.
1: Havonta haragudhatnak egész életük végéig.
0: Hát nem, de annyira meg nem tudom. Én nem tudom azt, hogy mi kell. Én nem tudok olyan dolgot elképzelni, hogy én annyira haragban legyek.
1: De van jó lelkű vagy, Rubi, te nem tudod, de vannak olyan emberek.
0: Meg olyan jó lelkük a környezetem is.
2: Jó, de azért képzelj el egy Csoki Ewingot, vagy egy Velejéig gonosz, pedig még őt is próbálták védeni a szülei.
0: De annak ellenére ők is, ha megnézed a sorozatot, ők is mindig kibékültek. Összevesztek, kibékültek.
2: Hát igen, aztán valami.
0: Tehát, hogy valójában nem vesztek úgy össze sose, hogy...
2: Hogy megvan az a mondata az öreg Csoki Ewingnak, amely kicsit itt dallaszozunk, hogy mindenre megtanítottam Csokit, csak megállni, nem? Ugye az üzleti életet tekintve.
1: Igen.
2: És ugye ettől lett ilyen korlátlanul aljas hiszem tőlem.
1: Igen, ez pofátlan, igen, de tényleg, igen.
2: Sok néző meg ezért szerette, tehát két
0: egyből. Jó, de az egy olyan karakter volt, viszont mindjárt 4 óra jönnek a hírek, aztán pedig jövünk hozzátok vissza, és folytatjuk a mai témánkat, tartsatok velünk a következő órában is.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Évvégéig használhatók a régi típusú személyigazolványok. Módosította a közneveléssel kapcsolatos törvényeket az országgyűlés, medúzák bénítottak meg egy francia atomerőművet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A régi típusú személyigazolvány bizonyos ügyintézésekhez évvégéig még használható. Többek között a Magyar Államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. 2026. augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumszabályoknak. Módosította a közneveléssel kapcsolatos törvényeket az országgyűlés, a többi között eltörölték a szabad sztrájk jogot korlátozó akadályokat, szélesítették az intézményi igazgatók munkáltatói jogkörét a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, megszüntették azt a szabályt is, amely szerint szakmai kérdésekben csak a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni. Idén országszerte 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg, közel 149 milliárd forintból, aminek a jelentős részét uniós források fedezik, derült ki Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzéséből. Idén Magyarország összes vármegyéjében végeznek útfelújítási munkálatokat. A legtöbb projekt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben valósul meg. A munkálatok során nem csupán egyszerű aszfaltozás történik. A szakemberek teljes pályaszerkezet megerősítést végeznek, új kötő- és kopórréteget építenek be, rendezik a vízelvezetést, valamint korszerűsítik a csomópontokat és a jelzőtáblákat is. Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A Grave Lines-ban működő létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani a tengeri állatok miatt. Egy negyedik reaktor is csak korlátozottan üzemel, közölte az EDF üzemeltető vállalat. A tájékoztatás szerint az összesen 6-ból egy további reaktor karbantartás miatt van üzemen kívül, így csak egy reaktor működik teljes kapacitással. Grave Lines-ban már tavaly is gondok voltak a medúzákkal, a csalánozókat akkor a vízszivattyúk szűrőberendezéseiben észlelték, az atomerőmű így csak napokkal később tudott ismét rendesen működni. Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, a nagy részt felhűtlen vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék sem lesz. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp az északkeleti megyékben erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

0: ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább azzal, hogy amikor még felnőttként is bizonyítani akarunk. A Pozban szereplő András 51 évesen is azt érzi, hogy elhunyt édesapjának próbál bizonyítani. Egy szülő elismerése vagy kritikája sokkal tovább elég kísérhet bennünket, mint maga gyerekkor, és akár évtizedekkel később is hatása lehet arra, hogyan értékeljük önmagunkat. Miért lehet egy szülő elismerése még felnőttként is fontosabb számunkra, mint azoké, akik jelenleg mellettünk élnek? Egyáltalán lehet ez így? Én azt gondolom erről, hogy alapvetően és egészséges esetben nem szabad, hogy a szülő elismerése fontos. Nyilván kell fontos legyen, de nem fontosabb, mint mondjuk a közvetlen gyerekünké, párunké. De nem fontosabb, olyan fontos legalább, de nem fontosabb. Nem gondolom, hogy feltétlenül a szülőnek kell megfelelni.
2: Hát ha már felnőtt lettél, és ilyen életszakaszba léptél, hogy elköltöztél, és külön életed van, akkor igazából a legközelebbi családtagjaidnak, gyerekednek, férjednek, testvérednek, abban, akikkel együtt élsz, együtt kelsz, együtt fekszel, kell megfeleljél. A szülő akkor már másodlagos, harmadlagos lesz. Ez például nálunk is úgy volt, hogy első helyezett a gyerek, utána volt az anyukám, utána volt a kutya, a macska, és utána jött szegény Zoli. És így sajnos, mivel elmúlások vagy elhalálozások történtek, hát a harmadik helyre szorult, tehát mivel szegény anyukám elment, a kutyus is eltávozott, így első helyről lett a gyerek, akit nem lehet kipöckölni, de a harmadik, negyedik helyről azért ő fölhúzta magát. Tehát nem lehet azért a szülőt elsődleges megfelelési, ha kényszernek lehet nevezni, de én nem tudnék így élni, hogy mindig meg kellene feleljek. Tehát határ kell húzni, a felnőtt vagyok, önálló döntök, stb. Stb.
3: Hát igen, mindenképpen kell egy ilyen határt húzni valóban, hogy hol helyezkedem el, és ahhoz képest a többiek.
2: Hát állandóan a szülőnek akarok megfelelni, akkor hol van a gyerekem, hol van a családom, hol van a párom, a férjem? Tehát ez állandóan, akkor miért élek vele? Miért szültem gyereket? Miért élek párt?
1: Jó, csak erre meg aki így gondolkodik, azt mondja, hogy hát jó, de ők hoztak a világra.
2: Hát maradjon otthon anyukánál, apukánál, és élje egész életét otthon, aki nem. Hát ez felnőtté válás alapköve, hogy önállóan döntök, önállóan vállam a feleségét.
1: Most általában az ilyen emberek nem válnak le teljesen a szüleikről. Tehát, hogy azért azt tegyük hozzá.
2: Hát jó, de hát pedig ez lenne a normális, hogy külön úton jár.
1: Ez természetes, csak azt mondom, hogy az
2: találkozunk.
1: Ilyen helyzetben ez nem leválásra utal.
2: Hát nem.
1: Motivál.
2: Ez a tapadásra utal.
1: Igen, motiváló erő lehet-e hosszú távon a bizonyítási vágy, vagy előbb-utóbb mindenképp teherré válik. Azzal nincsen baj, hogy van bizonyítási vágya, csak az nem mindegy, hogy kinek akarsz bizonyítani. Elsőként ne a szüleidnek akarj bizonyítani, de még ne is a párodnak, hanem önmagadnak. Ha már magadnak bizonyítottál, akkor bizonyítsál akárkinek másnak. De amíg, nekem ez a bizonyítási vágy, az kell, mert az visz előre, de nem mindegy, hogy miért. Önmagadnak bizonyíts, és mindig újra és újra érdemes önmagunknak bizonyítani, mert ezzel tudunk egy egészséges önmagunkról egy egészséges véleményt, egy egészséges önképet alkotni, hogy van viszonyítási alapunk, hogy igen, ez vagyok én. Ez táplálja amúgy az egót is, de itt nem az egoitásról van szó, vagy az egóról, hanem
2: azért nem értek
1: arról
2: ebben egyet, Robi, mert a bizonyítási kényszer az egy olyan állapot, ahol igenis az egódat pumpálod, mint férfi. Tehát nekem nőként soha az életben nem volt eszembe, hogy én nekem bárkinek is bizonyítani kellene, még magamnak se. Tehát elértem,
1: de önmagadnak bizonyítasz, akaratlanul, csak nem mondod
2: akaratlanul ki. Bizonyítod, de nem kell, mert ha már magadnak is bizonyítanod kell, a társadalomnak is, az anyádnak, apádnak, a gyerekednek, az mindenkinek, akkor be belebolondulsz.
1: Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem így értem. Ha belegondolsz, Karina, abba, hogy például te veszel egy új eszközt, azt mondod a fejedet rá, hogy veszel egy új porszívót, amit még nem tudod, hogy kell kezelni. Akkor be kell magadnak bizonyítani, azt nem így kimondani, hogy tudom kezelni. Rá kell, hogy gyere, kérni kell segítséget, stb. Tehát önmagadnak bebizonyítod, hogy igen, én ezt tudom, vagy én erre képes vagyok, vagy én erre ide elmegyek, én ezt megcsinálom. Ez egy természetes önbizonyítás, ezt nem úgy hív, ne azonosítsd össze az a bizonyítás, amikor mondjuk nekem akarod bizonyítani, hogy te milyen fasz a műsorvezető vagy.
2: Az már régen rossz, ha neked kell bizonyítsam.
3: Azt hittem, hogy hozzáteszed, hogy amíg eddig nem sikerült.
2: Igen, hát, na ne, azért 10 év alatt azért csak már valamit ledobtam itt a...
3: Jó, ezt visszavonom, nem igaz. Poén volt.
2: Hát tudom.
1: Csak még nem eleget,
2: még van hova fejlődni, ja, hát és ebben a Robinak igaza van. Tehát ez még fejlődőképes szervezet vagyok, még van egy 20 éved, na jó, addig hadd fejlődjél.
1: Mennyire tehető felelőssé egy szülő azért, ha évtizedekkel később is az ő mondatai határozzák meg felnőtt gyermeke önértékelését?
2: Az önértékelésemet nekem ne határozza meg az apám, anyám 20 évvel ezelőtt.
1: Na most várjál, de van itt egy téveszme. Kicsit hagyd tegyük ezt tisztán.
2: Fejtsd ki!
1: Kifejtem. Az, amilyen a te önértékelésed, illetve amilyen a te nézeted, az nem az, hogy hogy mondjam, tehát az, hogy az önértékelésedet, de várjál, az önértékelésedet olyan szinten befolyásolja, hogy kaptál egy nevelést, és azt a nevelést hozott te tovább a te életedbe. Tehát például, hogyha te neked van egy nézeted, azt egyrészt alakíthatja a szüleid, a családod, a környezeted, másrészt alakítod te magadnak.
2: Igen.
1: És ahhoz, hogy ezt megted, ahhoz viszont kell egyfajta lökés a szülőktől, egyfajta pozitív iránymutatás, hogy jó irányba menjél. Nem most az relatív, hogy ki milyen irányt mutat a gyerekének, de alapvetően egy szülőnek feladata az is, hogy jóra nevelje a gyerekét. És téged jóra nevelnek, egyfajta önértékelést, te alakítod ki a te saját önértékelésed, de van egy mintád, apai, anyai mintád, ami alapján kitudod. És ilyen szempontból van rád hatással?
2: Ha így veszük, akkor igen.
3: Nem befolyással van rá, hanem hatással.
2: De most az volt a kérdés, hogy befolyással van-e rá azok a módot, azok...
1: Tehát még egyszer a kérdés felteszem.
2: Meg példát, a kérdés az abból a módból, de hát azért a saját érdekem...
1: Az nem kérdés, de te hoztál valamit. És a kérdés úgy hangzik, hogy mennyire tehető felelőssé egy szülő azért, ha évtizedekkel később is az ő mondatai határozzák meg felnőtt gyermek önértékelését. Hát én azt gondolom erről, hogy... Nem,
2: de az én önértékelésemet hogy... nem, tehát azt miért kéne, az már változott.
1: Az már változott, ebbe egyetértek, és nem feltétlen kell. Én inkább azt mondom, hogy ilyenkor jön be az, amiről már beszéltem az előző órában, hogy a szülő véleményt mondhat, vagy tanácsot adhat, de nem szólhat bele, és nem befolyásolhatja a te életed. Tehát a kettő nem fedi egymást, olyan szempontból viszont, amit meg az előbb fölvezettem, van igazság, mert az alap önértékelésünk kialakításán, ahogy felnövünk, igenis a szüleink a példa.
2: Azt a szülők rakják le a magot, abból kinő egy fa, de az ágakat, azokat már temetszed. Igen.
1: Így van. De szépen elmondtad, Karina. Teljes költői
2: múlt. Ugye, most ilyen költői múltamat.
3: Ezek a mondatok, ez olyan, mint a... Most a... Morisznak, ugye a légy jó, mint haláligja jut eszembe, ugye, hogy amikor elhangzott ugye, az anyukától az, hogy azzal az üzenettel küldt el Debrecenbe diáknak, hogy légy jó, fiam, légy jó, mint halálig. És ugye ez egy olyan mondat, ami, hogyha az önértékelésednél, mikor persze közben menne, megváltozott, mert rájött, hogy gonosz a világ, amire előbb-utóbb ugye rájönnek azok a gyerekek, akik mondjuk eleve nem gonoszkodnak, meg nem olyan irányba indulnak el, hanem ők tényleg jók és jó gyerekek, hogy bizony világ ilyen, ő meg arra törekedett, és be is bizonyította magának, hogy jó, ő felolvassa a Mósolaki úrnak, aki mag, igaz pénzért, de lehet, hogy ingyen is felolvassa neki, ha lenne idejére, de nincs, hogy legyen magának. De akkor belekeveredett ebbe abba, de ő folyamatosan annak próbált lenni, hogy ő jó legyen, és ezt az értékelést, ezt úgy értékelte magát, hogy ezt ő jól is csinálja az anyja alap. Mondata utasítá, alapján.
2: Igen, tehát anya kérése alapján, igen.
3: Kérése alapján, amit igen, vagy indítatása, vagy útra bocsájtása, ugye ezzel a mondattal. Tehát valami ilyesmik ezek a mondatok, amikre ugye gondol a kérdés.
2: Jó, hát ilyenekre gondolok én is, és nagyon sok ilyen úti kis morzsa, kis úti jó tanás az a mai napig a kis agyamban van, és tényleg...
1: Hamba, sőt, Pogácsa Karina.
2: Az nem hamuba sült, de igazad van, az már hamuba sült. Na mindegy.
3: Hamuba sült?
2: De igen, az már hamuba sült, igen.
3: De neked igen. Például, Karina, biztos, ugye, hogy meséltél már az apukáddal való jó kapcsolatról, hogy biztos sok jó pár olyan mondata volt, amit megmaradtak benned, és tudtad
2: nagyon,
3: is
2: nagyon hasznosít. Sok, nagyon sok oktatás, tanítás, pozitív, is. Negatív, igen. Tehát igen. Vannak, igen, leszakított falevelek, igen. Igen.
1: Na, én amondó vagyok, hogy ennek örömére egy picit zenéljünk, aztán nem fogjuk folytatni.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és folytatjuk is mai műsorunkat, méghozzá azzal megyünk tovább, hogy mondom is, hogy kit választasz, a szülőt vagy a saját családodat? Hú, ez egy nagyon erős téma. Talán akkor válik a legélesebb ez a kérdés, amikor már nem csak szülő is felnőtt gyermek áll egymással szemben, hanem megjelenik a pár, a házastárs és a saját gyermek is. A régi családhoz való kötődés ilyenkor könnyen hatással lehet arra a családra, amit már mi magunk alapítottunk. És kérdezlek titeket, hogy szerintetek, ha választani kell, természetese, hogy egy felnőtt ember számára a párja és a saját gyermekei megelőzi a szüleit? Hát én azt gondolom, hogy egy szinten kell, hogy legyen, de alapvetően igen. Mert nyilván a párom meg a gyermekeim a jövőm. És viszont azt nem szabad elfelejteni, és ez nagyon szomorú, és engem úgy elkeserít, és bele csavarodik a szívem, amikor szülő vagy gyerekek elfelejtik, honnan jönnek, és nem törődnek a saját szüleivel egyáltalán, vagy csak éppen annyira minimálisan, hogy egy évben egyszer vagy kétszer meglátogatják, vagy tényleg, és így elhidegülnek. Ez nekem annyira szomorú látni, és annyira rossz, hogy vannak ilyenek, és látok ilyen eseteket többet is. Hogy eszméletlen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy alapvetően nyilván a szüleink onnan jöttünk, a jelenlegi párunk, meg a jövőnk, meg a gyerekünk. És innentől kezdve nyilván elsősorban a páromra figyelek, meg vele élek. De azért hetente X alkalommal ne felejtsék már meglátogatni a szüleimet, vagy meglepni őket valami kis aprósággal, mert szeretni őket. Ott nem azt jelenti, hogy én nem szeretem a páromat. A baj inkább azzal van, hogyha mondjuk több időt töltenék a szüleimmel, mint a párommal. Na az azért egy kicsit felborítaná a rendet.
2: Hát igen, nyilván panasszal élne, mint ahogy te is panasszal élnél, ha ő tennél.
1: Pontosan fordítva is. Hát most a folyamatosan azt érzem, hogy ő többet meg jobban szeret, és többet törődik a szüleivel, mint én velem, és ugyanígy én is vele, akkor az egy kapcsolatot romlásba tud vinni. Nyilván egy bizonyos egyensúlyban ez jól működik. Az, hogy időt töltsünk a szüleinkkel is, meg időt töltsünk egymással is, és akkor ez így a normális.
2: Hát igen, mondjuk a jobban szereti, az nem helytálló, mert ugye máshogy.
1: Máshogy szeretem embereket, a páromat, meg a saját gyerekemet, mint a szüleimet. Tehát az szeretem, de máshogy. Nagyon szeretem mindannyiukat, de máshogy. És ez nem mindegy. Igen, Karina, hagyunk téged is megszólalni.
3: Most hirtelen elnyomtuk. Amit akartam mondani, de semmi gond, de nem érdekel, nem lényeg, nem? Én itt se vagyok, tehát nyugodtan beszéltek majd. Szólok majd, ha jönnek a hűvők.
2: Olyan jó hallgatni minket, nem?
3: Hát nem, szeretem különben hallgatni, mert
1: Sanyi. Mi szeretünk téged hallgatni.
3: A Robi az mindig ki van nyilván neki, nem tudom, tátik a virág.
2: Ebben a melegben,
3: hát figyelj. Hát a szülő és a gyerek kapcsolat akkor jó, hogyha megvan tényleg az egyensúly, és régen pontosan ezért lakott több generáció együtt, hogy ne legyen az az áthidalhatatlan. Ó, figyelj, te most nem tudok átmenni hétvégén, mert nagyon sok melón van, figyelj, majd a jövő héten, és ezt húzzuk egy hónapig, és akkor a szülő meg vár, és a gyerek nem, és akkor lehet, hogy már késő. Hát régen ezért laktak egy helyen, próbáltak olyan nagy családi házakat építeni, ahol több generáció él, mert egy, segítették egymást, kettő, tudtak tanácsot kérni, három, részesei voltak a egymás életének bizonyos távolsággal. Tehát mégis tudták a határokat, hogy nem szólunk vele, de ott vagyunk, amikor segíteni kell. És akkor így megmaradt az egyensúly a szülő, nagyszülő, nagymama, nagypapa között is, nem voltak ezek a szakadékok, mint aminek most vannak.
1: Hát igen, csak az a baj, hogy most már nem divat ez a közös vagy több generációs család azért, mert mindenki saját házat, saját fészket akar, ami teljesen jogos valahol.
3: Csak hát a gólya is végül is, hát nem tudom, a gólya is saját fészket.
1: Persze, kirepül a szüleitől és saját fészket csinál, nem az anyja.
2: Csak a kakukka melyik a másik.
3: Igen, a kakukka az a pofátlan.
1: Hány a kankukat pofát?
3: Hát az, mert az itt beköltözik bárhova, itt bár, meg valaki már megcsinálta, fú, de jó, vagyunk már ide, én beköltözök. Nem, tehát, és én ezt értem, de ez persze mindenki önállósodni akar, meg majd ő tudja, meg majd az úgy lesz, de nem úgy lesz, és így elhanyagolhatóak lesznek a szülők, és megváltozik az, hogy hát oké, na de magadra maradsz, egyedül kell megoldjál mindent, és az nehéz.
1: Na most mennyi alkalmazkodást várhat el egy pár attól, akinek idősödő szülei egyre több figyelmet és segítséget igényelnek?
3: Hát ez sok mindentől függ. Tehát figyelj, lemondásokkal jár egy gyerek is, lemondásokkal jár egy idős szülő is. És ha jó gyerek vagy, és azt a kenyeret és azt a tanácsot kaptad, hogy légy jó, akkor ezt automatikusan genetikailag beléd van kódolva, és te jó gyerek leszel, és lemondasz olyan dolgokról a szüleid javára, mert az sokkal többet ér, mert akkor kell velük lenni, és akkor kell szeretni őket, amíg még itt vannak. Tehát amikor már elmentek, akkor már nem tudod őket szeretni, és nem tudsz tőlük tanácsot kérni, ők nem tudnak segítséget nyújtani, tehát akkor kell velük lenni, amíg lehet. És ez igenis néha kemény lemondásukkal jár.
2: Igen, és hát ez ugye függ nyilván a szülő egészségének romlásával arányban, hogy mennyi mindenről kell lemondanod, de ha sokáig viszonylag egészségesen él, akkor nyilván olyan
3: sok
2: nem csak, hogy figyeld, hogy kövesd azért, hogy van szüksége valamire, nincs, egészségesen él, akkor nyilván olyan sok nem csak, hogy figyeld,

0: elsősorban csak a szülőd, vagy max a testvéred, ha van, akkor
1: ő hát, ha olyan, ha nem olyan a testvér, akkor lehet, hogy arra sem. Tehát csak anyáddal,
0: hát apáddal. Hát attól függ, hogy milyen a viszony. De az, hogy testvér és testvér között milyen a viszony, azt is valahogy a szülő alakítja.
1: Hát nevelésem azt nem, múlik. Szerintem azt nem. Azt
0: de,
1: szerintem nem.
0: Hát most, ha nem. Én arra nevelem a gyerekem, hogy mindig figyelj oda a testvéredre, és ezt súlykolom pici korától kezdve, akkor ő felnőtt korban is oda fog figyelni. Hogyha elhanyagolom, és nem figyelmeztetem, hogy hello, neked van egy testvéred is, és oszd meg vele mindent, és nem úgy nevelem, hidd, hogy nevelés kérdése. Mert ahol testvér van, én a saját családom látom azt, hogy például amikor még az én nővérem meg bátyám kicsi volt, és például bátyám Pesten volt, a nővérem mindig félre rakta a csoki felét a bátyámnak. És ez egyszerűen így voltak nevelve, ez volt bennük genetikailag, hogy megosztok mindent a testvéremmel. És ez felnőttként is így lett, és aki így nevelődik, ez ide, ez a szülő feladata is.
1: A szülő feladata és a szülő nevelése, de el lehet ettől azért térni bármilyen ok. Nem tudom miért, tehát nem tudom az okot, de lehetnek olyan okok.
0: Szerintem ez nevelés és szülői típus kérdésünk.
2: Én mindig azon az állam voltam, hogyha van elég, akkor mindenkinek jut bőven, ugye?
1: Nem, hát megosztás az nálam is fontos. De te megosztottad, Sanyi?
2: Hát, mivel én voltam a kisebb, azért mindig én voltam a kedvezményezett. Inkább...
0: Inkább vele osztották meg, nem?
1: Ja, hogy inkább veled osztották meg.
2: Igen, előfordult.
0: Na, de meg lett
2: osztva. Nem irigykedtem, hogy jaj, neki is van egy tábla csokija, mert ó, nekem is van egy, aztán megeztem az egész, nem baj, azt már nem kérném, úgysem, mert nem fér belé. De amikor már olyan, azt mondja, csak ennyi van, és ezt meg kéne, azt mondja, igen, de
1: éreztem. Én mai napig is ilyen vagyok, tehát mindenkinek a családban jár egy csomag rudi, és nem esszük meg a másét. Mert mindenki kap egy tábla csokit, akkor nem ácsingózunk a másik csokiára, mert mindenki...
0: De miért nem az enyém elfogyik, miért ne kérhetnék belőle?
1: Mert ne kérjél, te is kaptál egy csokit.
2: Nem, mert nekem is volt
1: mindenki,
2: egy.
1: Ugyanannyit
2: van. Annyira már nem lesz.
1: De nem lehet,
0: jó, de én már megettem.
1: Fölfalnák, tehát te abból te nem
2: ennél. Ah, így járt.
0: Mondjuk nálunk ilyen gond nem volt, mert hogyha én megettem a csokimat, mondjuk kaptuk mindannyian, és én mondtam, hogy én kérhetek még, akkor mindig adtak, tehát hogy soha nem
1: tényleg,
0: volt az, hogy...
1: Tényleg, akkor ne,
0: hát a mi jó szívű családom?
1: Hát látod, rossz nevelésben. Én azt mondom, hogy mindenkinek egyforma van, próbáld meg beosztani, nem tudod, akkor így jártál. Nincs, lenyúljuk a másik csokiát, mert mindenki egyformán kapott. Tehát nem lehet.
0: Az teljesen jó, hogy mindenki egyformán kap, az támogatom, nálunk is így van.
1: Hát nem lehet, hát basszus, nem lehet, hát az nem úgy van.
0: Na, viszont meg lehet-e szakítani az örökölt családi mintákat úgy, hogy közben ne a szüleink? Lehetek ezt a kérdést még egyszer fölteszem.
2: Na, még egyszer.
0: Meg lehet-e szakítani az örökölt családi mintákat úgy, hogy közben ne a szüleink elutasításaként éljük meg a változást.
1: Hú, de kacifántos a kérdés, Robi. Azt a betyár mindeni.
0: De érted,
1: hát,
0: ugye?
1: Hát, a szülői minták, akkor tagoljuk ezt, a szülői mintákig meg vagyok.
0: De nem csak szülői minta, családi minta. Például mondok, én azt hiszem, hogy se tudom képzelni, hogy vannak úgymond szülők és gyerekek, akik például felmenőktől, tehát több generáción keresztül azt hozták át akaratlanul, hogy mondjuk a szülő meg a gyerek állandóan összeveszik és haragba van. És ez egy ilyen úgymond családi átoknak is mondhatnánk, hogy a nagyszülő a szülővel, a szülő a gyerekkel, és ez így megy tovább generációkon át. Ezt is meg lehet szakítani, ugyanúgy például egy olyan szülői mintát, vagy olyan családi mintát, amit mondjuk te hoztál a szüleitől, azt mondod, te most már másképp csinálod.
1: Hát nehéz. Szerintem ez nagyon nehéz, mert ez tényleg egy ilyen, mintha ilyen genetikai kód lenne benne, mint a 2-es kód, 23-as sor, és ezt valahogy úgy viszed magaddal. Tehát szerintem ezeket nagyon-nagyon nehéz. Tehát ezeket vagy öröklöd genetikailag, ezeket a családi rossz tulajdonságokat, vagy rossz beidegződéseket, szerintem ezeket nem lehet megváltoztatni.
0: De szerintem meg lehet szakítani. Tehát hát, itt, hogy például mondjuk, mit tudom én, te megnősülsz,

0: és a szülőd mond valami véleményt, rossz véleményt a párodról. És akkor azt mondod, hogy hát úristen, az én szüleim elutasítanak minket, hogy ez nekem milyen rossz. És ugyanakkor meg lehet ezt úgy is élni, hogy jó, hát nem nektek kell szeretni, nekem nem nektek kell vele élni, nekem, ti fogadjátok el, és kész. És lekommunikáld, és akkor már nem úgy éled meg, hogy a szülő úgymond elhagy azért, mert te kit választottál, hanem úgy, hogy jó, nekik ez nem szimpi, de ez az én választásom, és ők ezt tiszteletbe tartják. Tehát nem mindegy, hogy te hogyan éled meg, és hogyan kezeled az adott helyzetet.
1: Hát jó, de attól nekem nem lesz jobb vagy rosszabb, hogy
0: mert hogyha úgy kezeled, hogy a szülők elutasítanak titeket, akkor lehet te úgy összeveszel a szüleidet, hogy egy életben többször hozzá nem szólsz. Szóval ha te azt mondod, hogy jó, nektek nem szimpi, de fogadjátok el, én élek vele, az én választásom, az én döntésem, csak annyit kérek, hogy fogadjátok el, a szülő el fogja fogadni. És akkor lehet, hogy mit tudom én, lehet akkor is, hogy nem beszélsz vele két napig, de hidd el, hogy nem fogtok összeveszni, úgyhogy utána ne álltok szóba egy. Nem mindegy az, hogy hogyan kommunikálsz.
1: Hát azért nekem erre lennének ellenpéldáim.
0: Hát mondja.
1: Erősen lennének ellenpéldáim. Tehát nálunk ez nem így működött.
0: Tehát, de hidd el, hogy nem mindegy, hogyan kommunikálod. A másik, hát hogyha a szülő nem... A másik, meg erre azt mondom, hogy a szülő annyira nem fogadját, akkor tényleg az következik, hogy megszakad a kapcsolat, csak hogy meg lehet ezt előzni, de itt viszont akkor nem a gyerek feltétlen az érzelmileg fejletlen, hanem a szülő, aki azt mondja, hogy ő neki nem tetszik. De hát Istenem, miért nem értik meg a szülők, hogy nem az ő választásuk, a gyerek saját életét éli, saját párját választja.
2: Jót akar.
0: De amit a szülőnek jó, az nem biztos, hogy jó a gyereknek is. Ami hát, nekem csoki, az lehet, hogy neked káposzta.
1: Oké, de a szülő erőszakos, akaratos, és ő mindenféleképpen egy mintát akar követni.
0: De ide, hogy egy idő után rájön a szülő, hogy ez
1: nem. Kénytelen lesz rájönni, mert a gyerek ha arra is képes lehet, hogy azt mondja, hogy fogom, akkor jó, elköltözöm a pasihoz, például, mert elköltözöm a pasihoz, mert például nekem ebből elég volt, én nem akarok ilyen nyomás alatt élni, és fogja meg át összecottul, és elmegy, és akkor a szülő csak néz, hogy hoppá, hát a gyerek a szembe szállt velem. Hát van ilyen is, és akkor a gyerek dönti el azt, hogy most akkor jó, haragudjon meg, így járt, én élem a saját életem, és ez valahol egy jó döntés, mert egy szülő nem befolyásolhat egész életedben téged.
0: Nem, de akkor egy idő után hidd el, hogy megbékélnek, vagy a gyereknek kell oda menni a szülőhöz, és azt mondani, hogy beszéljük meg, mert ez nem jó. Vagy a szülőnek a gyerekhez, de előbb-utóbb valamelyiknek meg kell anyázkodni.
1: De ha egyik sem megy, akkor egy életen átlévő kis batyút viszel negatív kisugárzással, és még ír a gyereket felhozod neki azt, hogy te figyelj, emlékszel, hogy volt ilyen, és akkor te hogy, és így, és miért, és nem látja be soha, tehát erre is kell gondolni.
0: Ja, mondom, hogy egy nagyon picit zennünk, aztán jöjjünk elköszönni, és műsorunk végéhez értünk.

0: És hát ennyi fért a mai lépés délutánban. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Holnap már délelőtt jövünk 10-től. Ha minden jól megy, úgyhogy hallgassatok holnap is minket, tartsatok velünk, és maradjatok velünk is jobb-nagyobb zenékkel és műsorokkal várunk addig is. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: most nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

A múlt ilyenek voltunk, vagyok és jók, és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: reklám következik.
1: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Nyomozók jelentek meg az országos mentőszolgálatnál. Szabálytalanul használta fel a TAO pénzek egy részét a Dunakanyar Sport Egyesület. Madár gyűrűző akció lesz a Naplástónál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Népszava információ szerint nyomozók jelentek meg kedden az országos mentőszolgálat két budapesti telephelyén, ahol a mentőautók beszerzésével és javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. Alapnak az OMS megerősítette, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda kedden hatósági intézkedést hajtott végre. Az OMS-nél nemrég átfogó átvilágítás kezdődött. A nyilvános adatok szerint a mentőautó beszerzésekben 2013 és 2021 között több alkalommal gyakorlatilag nem alakult ki verseny, vagy egyetlen vállalkozás pályázott, vagy a később egymással versengő cégek közösen adtak be ajánlatot. Bűncselekmény gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz az állami számvevőszék, miután lezárta a Szentendrei Dunakanyar Sport Egyesület ellenőrzését, vette észre a Népszava. A vizsgálat megállapította, hogy a klub nem csak szabálytalanul költött el több mint 9 millió forintnyi TAO támogatást, de a hiányt egy megtévesztő tranzakcióval próbálta leplezni a Magyar Labdarúgó Szövetség előtt. Az ÁSZ ellenőrei a pénzügyi műveleten túlmenően könyvelési és nyilvántartási hiányosságokat is feltártak a Szentendrei klubnál. A jogszabályi kötelezettség ellenére sem a TAO pénzekről, sem a szakszövetségtől kapott további 20 millió forintos támogatásról nem vezettek el különített nyilvántartást. Románia felmentést kért az Európai Bizottságtól, hogy az energiaválság miatt tovább működtethesse szénerőműveit. A kormány szerint a Duna alacsony vízállása miatt le kell állítani a Csernavodai atomerőmű még működő kettes blokkját, amely az ország energiaigényének 10%-át fedezi. Románia ezért azt is vizsgálja, mennyi áramot tudna importálni a környező országokból. A hormuzi szoros teljes területéről eltávolították az aknákat, így a stratégiai fontosságú hajózási útvonal megnyílt a kereskedelmi forgalom előtt, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump újságírók előtt kijelentette azt is, az Egyesült Államok 100%-ban ellenőrzése alatt tartja a hormuzi szorost, de a helyzet összetett. Közben rakétatámadást ért egy jemeni kereskedelmi teherhajót a Vörös-tengeren, a Bab el-Mandab tengerszorosban található Perim-sziget közelében. Madárgyűrűző akciót szervez a Magyar Madártani Egyesület helyi csoportja Cinkotán a Naplástónál. Augusztus 12 és 26 között az érdeklődők testközelből tekinthetik meg a madarakat. Úgynevezett függönyhálók segítségével fogják be a madarakat, majd egy kis zsákban viszik a gyűrűző állomásra, és ornitológiai gyűrűvel látják el azokat. Mindeközben a lakosok érdeklődők megtekinthetik a madarakat, készíthetnek fotókat, sőt kérdéseket is tehetnek fel. Sokféle jelölés létezik, a legrégebbi a madár lábára helyezett fémgyűrű, ami személyigazolványként működik. Ha a madarat később bárhol visszafogják, akkor információt lehet róla gyűjteni, ilyen például a madárvonulás. Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, a nagy részt felhőtlen vagy kissé fátya a felhős égbolt mellett, így csapadék sem lesz. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp az északkeleti megyékben erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: jegyel.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Érd ezt az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőr.

0: ébreszt, hogy látsz, szagolsz érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kérdéssel. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelent kedvenc felvételei.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Azonnali beavatkozás kezdődik Paksnál, 80 méteres uszályokat süllyesztenek a Dunába. Három újabb lelőhelyen kezdődhet meg szénhidrogének kutatása. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a mentőszolgálatnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését és ezzel párhuzamosan egy ideiglenes megoldás előkészítését rendelt el a kormány a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök a paksi kihelyezett kormányülésről bejelentkezve mondta el egy videóban. A bejelentés szerint készenlétbe helyeznek Paksnál két 80 méter hosszúságú bárkát, hogy szükség esetén irányított elsüllyesztésekkel rövid távon akár 20 cm-t emelkedjen a Duna vízszintje. A fenékküszöb építése már hol nap csütörtökön megkezdődik. A fenékküszöb építése már csütörtökön megkezdődik, az ideiglenes megoldásként szolgáló bárkák elsüllyesztéséről pedig várhatóan pénteken születik végleges döntés. A februárban meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása hasznosítása. A nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagylengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hatályos koncesziós szerződések alapján jelenleg 9, míg a koncesszión kívül további két területen folyik szénhidrogén kutatása feltárása Magyarországon. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatszolgáltatása alapján 2026 első felében gázból 962 ezer köbmétert, olajból 576 ezer tonnát hoztak felszínre a hazai lelőhelyeken. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt folytat nyomozást egy mentőjárművek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárással összefüggésben az Országos Mentőszolgálat feljelentése alapján, közölte a nyomozóiroda a rendőrség honlapján. A nyomozók augusztus 11-én házkutatásokat, lefoglalásokat, valamint szemlét tartottak. A nyomozás jelenleg is zajlik, ezért az ügyben további részletek egyelőre nem közölhetők, írták. A népszava.hu azt írta, a nyilvánosan hozzáférhető közbeszerzési adatokból egyelőre az látható biztosan, hogy éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek, és több olyan milliárdos közbeszerzés is volt, amelyen mindössze egyetlen ajánlattevő vagy egyetlen közösen induló konzorcium jelentkezett. Véradásra hívják a lakosságot a hosszú hétvége előtt. A jelenlegi vérkészlet stabil, de az ünnepnapok alatt is folyamatosan szükség lesz vérkészítményekre a betegellátásban. A tapasztalatok szerint a rövid munkahét és a hosszú hétvége csökkenti a véradók számát, ezért fontos a készletek előzetes feltöltése. Arra kérik az egészséges és véradásra alkalmas embereket, hogy már most tervezzék be a segítségnyújtást az ünnep előtti vagy utáni napokra. A véradási helyszínek és időpontok az Országos Vérellátó Szolgálat, valamint a Vöröskereszt honlapján találhatók. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi. 13 óráig bezárólag lehetséges. Az

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Azonnali beavatkozás kezdődik Paksnál, 80 méteres uszályokat süllyesztenek a Dunába. Három újabb lelőhelyen kezdődhet meg szénhidrogének kutatása. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a mentőszolgálatnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését és ezzel párhuzamosan egy ideiglenes megoldás előkészítését rendelt el a kormány a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök a paksi kihelyezett kormányülésről bejelentkezve mondta el egy videóban. A bejelentés szerint készenlétbe helyeznek Paksnál két 80 méter hosszúságú bárkát, hogy szükség esetén irányított elsüllyesztésekkel rövid távon akár 20 cm emelkedjen a Duna vízszintje. A fenékküszöb építése már holnap csütörtökön megkezdődik, az ideiglenes megoldásként szolgáló bárkák elsüllyesztéséről pedig várhatóan pénteken születik végleges döntés. A februárban meghirdetett 7-ből 3 lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása hasznosítása. A nyertesek Baracska, Békés Csaba és Nagy-Lengyel térségében kereshetnek, és találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hatályos koncesziós szerződések alapján jelenleg 9, míg a koncesszión kívül további 2 területen folyik szénhidrogén kutatása feltárása Magyarországon. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatszolgáltatása alapján 2026 első felében gázból 962.000 köbmétert, olajból 576.000 tonnát hoztak felszínre a hazai lelőhelyeken. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés miatt folytat nyomozást egy mentőjárművek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárással összefüggésben az országos mentőszolgálat feljelentése alapján, közölte a nyomozóiroda a rendőrség honlapján. A nyomozók augusztus 11-én házkutatásokat, lefoglalásokat, valamint szemlét tartottak. A nyomozás jelenleg is zajlik, ezért az ügyben további részletek egyelőre nem közölhetők, írták. A népszava.hu azt írta, a nyilvánosan hozzáférhető közbeszerzési adatokból egyelőre az látható biztosan, hogy éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek, és több olyan milliárdos közbeszerzés is volt, amelyen mindössze egyetlen ajánlattevő vagy egyetlen közösen induló konzorcium jelentkezett. Véradásra hívják a lakosságot a hosszú hétvége előtt. A jelenlegi vérkészlet stabil, de az ünnepnapok alatt is folyamatosan szükség lesz vérkészítményekre a betegellátásban. A tapasztalatok szerint a rövid munkahét és a hosszú hétvége csökkenti a véradók számát, ezért fontos a készletek előzetes feltöltése. Arra kérik az egészséges és véradásra alkalmas embereket, hogy már most tervezzék be a segítségnyújtást az ünnep előtti vagy utáni napokra. A véradási helyszínek és időpontok az országos vérellátó szolgálat, valamint a Vöröskereszt honlapján találhatók. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött vékony fátyol felhők is megjelenhetnek az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti északi szél. Kora reggelre 8 és 17 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most indítjuk a napot a Daybusz.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

lépéssel közelebb hozzád. Babilon!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Ez itt a Ráhel Klub. A mikrofon mögött Madarasi Mónika.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, Madarasi Mónika Ilona vagyok, ez pedig itt a Ráhel Klub. Gondolkodtam azon, hogy ezt a témát előhozzam nektek, kedves rádióhallgatók. Az a helyzet, hogy több ismerősem is kérdezte, hogy mi a véleményem a halálról, a veszteségről, a gyászról, és bizony nem könnyű az ezzel kapcsolatos kérdéseket megválaszolni. Azt gondoltam, hogy talán legjobb lenne úgy megközelíteni, hogyha először néhány mondatot mondok arról, hogy én hogyan gondolkodok erről, engedelmetekkel, és utána pedig egy kis nemzetközi túrát tennénk. Mert ugye azt tudjátok, hogy a különböző országokban, a különböző népcsoportok között ugye máshogy, és megint csak máshogy élik meg a veszteséget, másfajta ruhát hordanak, míg a gyásznak a színe is más, van ahol fehér, és van ahol fekete. Tehát az sem egységes. És talán, hogyha egy kicsit körbenézünk a világon, a gyász, a veszteségek területén, hogy ki hogyan éli meg, ki hogyan dolgozza ezt fel, akkor ez nekünk magunknak is segítség lesz arra, hogy megbirkózzunk ezzel a problémával. Mert bizony ideje van a veszteségnek, és ideje van az elmúlásnak. Hogyha belegondolsz, akkor el kell, hogy fogadd, te is kedves rádióhallgató, hogy életünk során, a te életed során és az én életem során is előbb-utóbb mindannyian megtapasztaljuk a veszteséget. Veszteség alatt leggyakrabban egy szeretett személynek az elvesztését értjük, ugye? Tehát, hogyha meghal a nagypapa, a dédpapa, aztán meghalnak a szülők. És ez még mindig jobb, mint hogyha esetleg a saját gyermekeinket kellene eltemetni. Azt mondják, az a legborzasztóbb. Szóval általában veszteség alatt a szeretteinknek az elvesztését értjük. De ugye a veszteség azért sok területen lehetséges. Bármi olyannak az elvesztése ugyanis, ami értelmi, érzelmi, fizikai, anyagi, egzisztenciális szempontból fontos a számunkra, az megvisel bennünket. Tehát magyarul, hogyha elveszítjük például a munkánkat, az otthonunkat, jelentkezik egy betegség, tehát így elveszítjük az egészségünket, vagy egy barátunkkal, egy szerettünkkel történik ez, akkor ez számunkra veszteség. Ez egy elmúlási probléma, hogy hogyan éljük meg azt, hogy elmúlik valami, eltűnik az életünkből. Tehát mindez érthetően megvisel bennünket. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak az a veszteség, hogyha mi veszítünk el valami nagyon fontosat, hanem hogyha a környezetünkben élő, tehát számunkra fontos személyt ér valamilyen súlyos csapás. Ahogy a veszteségek megjelennek az életünkben, nos hát, ugye ez egy nagyon nehéz szituáció, és erre gyakran mi elutasítással reagálunk. Nagyon dühösek leszünk. Például ugye ilyeneket mondunk, hogy miért pont velem történik ez? Miért halt meg a nagymamám 70 évesen, másnak a nagymamája 90 évig él, vagy 100 évig? Én jó ember vagyok, miért pont én veszítem el a munkahelyemet? És egyéb más dolgok. Aztán próbálunk egy idő után magyarázatot találni. És a vallásos emberek, Istenben bízó emberek, azok megpróbálják ebben is Istennek az akaratát meglátni, és azt mondják, hogy hát lehet, hogy ez volt Isten akarata, lehet, hogy ebből Isten valami jót fog kihozni, ebben bízunk. Bízunk abban, hogy az igaznak, az Istenben bízónak minden javára válik, míg a legrosszabb, legfájdalmasabb szituáció is. De akkor is nagyon nehéz megélni. Aztán jellemző az, hogy ilyenkor szomorúan gondolunk a veszteség előtti időre. És még egyszer hangsúlyozom, nem csak arról lehet szó, hogy meghal a nagymama, nehogy Isten az apa, anya, nehogy Isten a gyermek, hanem ugye, hogyha elveszítjük akár a munkahelyet, vagy hogyha elveszítjük az egészségünket valamilyen betegség jelentkezése miatt. Tehát a veszteség az ugye több területen jelen lehet. És ilyenkor visszagondolunk, hogy milyen jó volt akkor, amikor még mondjuk nem volt ilyen probléma, hanem jó munkahelyen dolgoztam, és akkor el tudtunk menni nyaralni. Most meg ezen az új munkahelyen még örülöm, hogy tényleg felvesznek. Még nem is derült ki, hogy felvesznek-e. De ha felvesznek, akkor sem fogok annyit keresni, mondhatja ilyenkor az ember. Vagy jaj, meghalt a nagypapa, meghalt a nagymama, mennyire szerettem, amikor nála voltam gyermekként vagy fiatalként, mennyiből is tanácsot kaptam. Tehát visszagondolunk a veszteség előtti időre, és végül, hát bánatosan, de elkezdünk megbékülni a helyzettel. Mert muszáj megbékülni, muszáj elfogadni. Mert hát ideje van az elmúlásnak, és az életünkben elmúlnak, eltűnnek dolgok. És hát sajnos ideje van annak, hogy elveszítsünk személyeket, elveszítsünk dolgokat. Ahogy ezt lassan belátjuk, megértjük, ilyenkor már életünknek a középpontjából lassan kikerül a minket ért csapás. Nem állandóan ezzel foglalkozunk. És elkezdünk tovább lépni, elkezdünk gyógyulni. Lelkileg. De van, amikor fizikailag is gyógyulnunk kell, mert sokaknak a lelki problémák fizikai területen is megjelennek. Betegségeket okoznak. Tehát én azt látom azért, hogy érdemes a veszteségek idején akár egy gyász, akár egy munkahely elvesztése, otthon elvesztése, vagy egy házassági komoly probléma, esetleg házasság megszűnése miatt is, tehát bármilyen probléma, bármilyen veszteség területén mozgunk, szóval mindig érdemes Istentől erőt és kitartást kérni a veszteség idején, mert hogy így könnyebben kibírjuk ezt a válságos, nagyon nehéz helyzetet. És érdemes imádkozni ilyenkor, mert Isten tud és akar segíteni. Most mondjunk el gyorsan együtt egy imát, és utána pedig megnézzük azt, hogy nemzetközi területen az emberek hogyan birkóznak meg a veszteséggel. Mondjuk együtt: Istenem, elfogadom az engem ért veszteséget, akár munkahelyi, akár egészségi, akár személyi területen történt, akár bármilyen más területen. Segíts nekem, hogy a gondjaim megoldódjanak. Jézus, gyere a szívembe. Átadom az életemet neked. Segíts, hogy boldog legyek. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni, és hiszem, hogy ezt az imát is meghallgatta Isten. És most nézzük meg, hogy a világ más területein hogyan birkóznak meg az emberek a veszteséggel, például a gyásszal. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma a gyászról, az elmúlásról, és arról lesz szó, hogy ez a világ különböző területein hogyan jelenik meg. Látogassunk el először is a felhők közé, a nagyon-nagyon magas hegyek közé, oda, ahol a csomolunk ma, más néven Mount Everest, tehát a világ legmagasabb hegycsúcsa is van, vagyis Tibetbe. Tibet az égbe temetésben hisz. Vagyis a madaraké az utolsó szó. Ez azt jelenti, hogy hát madarak által szétszórt a temetés, tibeti nyelven ezt jelenti, bayak dor, egy ősi spirituális temetkezési forma, amely során az elhunyt testét egy magas hegycsúcsra viszik, ami ugye Tibetben nem túl nehéz, hiszen úgy általában magas hegycsúcsok vannak, és a szabadon kitéve az időjárásnak és a természet erőinek lebomlik, illetve hát nem csak hogy lebomlik, hanem mivel ugye égbe temetés van, és madarak által szétszórt bayak dor temetés van, vagyis hát elnézést, de a dögevő állatok, főként a keselyük, a medvék, meg hát ugye a sakálok elfogyasztják a holttestet. A szertartás nem véletlen, hanem tehát nem egy megszentségtelenítés a holttestnek, ellenkezőleg nagyon nagy tisztelettel teszik ezt, mert mély vallásos jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy a test már nem a léleknek az otthona, ezért jó, hogyha visszatér a természethez. Oké? Na most, miután megnéztük, hogy a világ legmagasabb temetkezési helyein, vagyis a tibeti régióban hogyan temetik el az embereket, az úgynevezett égbe temetéssel, most menjünk el egészen máshová, menjünk el a Fülöp-szigetekre. Nos, itt a temetés a fa belsejében történik. A Fülöp-szigeteken élő egyes népcsoportok, például az Ifugao törzs, a halottakat fa törzsekbe, vagy a sziklák peremére helyezi ki. A függő koporsok hagyománya szerint, ugyanis hogyha magasabban fekvő helyen van, akár egy fában, és azért nem a földön, vagy egy szikla peremen, akkor így a megnyugvó lélek közelebb kerül a túlvilághoz, tehát segítenek neki. Tehát ez a Fülöp-szigeteken van. Aztán most menjünk el Afrikába, méghozzá egy afrikai nagy szigetre, Madagaszkárra. Madagaszkár szigete rendkívül szép, csodálatos természeti értékekkel bír, és itt az úgynevezett Famadihana van, vagyis itt az ősöket ünneplik. Ezt úgy nevezhetjük magyarul, úgy mondhatnánk, hogy a csontokat megforgatják, ami az egyik legkülönlegesebb temetkezési hagyomány a világon. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a családtagok kihozták az ősök földi maradványait a családi kriptákból, és friss vászonba csavarják őket, majd újra ráírják a nevüket, hogy az emlékük örökre fennmaradjon. Ezután van egy zenés táncos körmenet, és a családtagok a vállukon hordozzák, táncolják a sírhelyeket így körbe, meg körbejárják, és utána visszaviszik az ősöket a nyughelyükre. Tehát megtáncoltatják őket. Tulajdonképpen a rítusnak nem az a célja, hogy gyászoljanak, hanem egyfajta ünneplés, az, hogy ilyenkor megünneplik azt az életet, amit az illető elhunyt élt. Hát nem akármilyen dolog ez. Tehát ez talán az egyik legfurcsább temetkezési és gyászolási mód a világon. Ugye a mai műsorunk azzal kezdődött, hogy a veszteségnek különböző fajtái vannak. De ezek közül általában a gyászt szoktuk kiemelni, de ugyanúgy egy munkahelynek, egy barátnak, egy házasságnak, egy otthonnak az elvesztése is nyilván egy nagyon komoly veszteség. De most a gyásszal foglalkozunk. Ugye már voltunk Madagaszkáron, voltunk Tibetben, Fülöp-szigeteken, nos, nézzük meg Indiát. Indiában, hát tudjátok, hogy a hinduizmus nagyon-nagyon népszerű. És ugye van az a bizonyos szent folyó, a Ganges,
és Indiában a rituális hamvasztást gyakorolják. Eszerint ugye a Ganges folyó, mivel szent, az itt történő hamvasztás, vagy hamvaknak a szétszúrása, az gyakorlatilag sikerül, hát sikerül a léleknek ezáltal kilépni a földi problémákból, a földi körforgásból, mert ugye ők abban hisznek, hogy a lelkük újjászületik, és akkor lehet, hogy eredetleg egy medvébe volt, utána meg egy tigrisbe, utána egy emberbe, utána meg mondjuk egy poloskába. És hogyha beleszórják a Gangesbe, akkor ez a varanasi hamvasztás, ennek keretében ők úgy gondolják, hogy valóban az örök földi körforgásból kilép a lélek, és akkor egy az egybe belekerül a nirvánába. És hát ez a nirvána nekik ez hát a mennyországot jelképezi, tehát nekik ez a cél. És hát aki látott már ilyen szertartást, ez a varanasi hamvasztási szertartás, azt mondják, hogy egyszerre megrázó és méltóságteljes, de igazából ez a spirituális életüknek ott Indiában az egyik legkomolyabb kifejezési módja. Tehát nagyon komoly mi vallási meggyőződésből teszik, de ugyanúgy a tibetiek is, akik ugye a halottakat felajánlják gyakorlatilag az állatoknak. Vagy ugyanígy a madagaszkáriak is, akik ugye megtáncoltatják őket. Mindjárt folytatjuk a témát, de zenéljünk egyet, aztán visszajövünk.

Köszöntelek benneteket! A veszteségekről beszélünk ma, és a veszteségeknek az egyik speciális formájáról, a gyászról. Ugye beszéltünk arról, hogy a keresztény ember úgy gondolja, hogy az igaznak minden javára válik, és bízik abban, hogy ebből is, ebből a nehéz szituációból is, amikor elveszti akár a szeretetjét, számára fontos szemét, akár egy házassági probléma van, szétmegy a családja, vagy akár a munkahelyét, otthonát, egészségét elveszíti, vagy egy nagyon komoly gyász élmény éri, meghal egy számára fontos szeretett személy, akkor egy keresztény ember ugye azt gondolja, hogy ebből valami jó jön ki, és valamilyen módon ez Isten akarata volt, mert hogy ideje van az elmúlásnak, tehát ez tény. Ez tény, hogy előbb-utóbb itt a Földön azért meghalunk. És ugye meséltem a tibeti temetésről, ahol a madarak végzik a munkát, a Fülöp-szigetekéről, ahol ugye fáknak a belsejébe temetik az elhunytakat, aztán megemlítettem a Famadihánát, a madagaszkári temetést, aminek ugye az a lényege, hogy az ősöket már elnézést, de megtáncoltatják, de itt igazából az életet, amit ők éltek, azt ünneplik ilyen módon. Aztán beszéltünk ugye Indiáról, ahol ugye rituálisan elhamvasztják, és a Gangesbe szórják a hamvaikat, mert ők is megpróbálnak a mennybe kerülni a saját hitviláguk szerint, és az ő hitviláguk szerint, akinek a hamvait a Gangesbe beleszórják, az kikerül a földi életnek a körforgásából és a nirvánába kerül, mert a Gangeszt ugye szent folyónak tartják. Nos, menjünk tovább, most egy afrikai állomás következik újra, Madagaszkár is ugye Afrikában van, Afrika partjainál egy sziget, ugye ott volt ez a bizonyos megtáncoltatása a halott csontoknak, most menjünk el Gánába. Hát itt kreatív koporsókat alkalmaznak, vagyis olyan koporsókat, amelyek az emberi életnek fontos motivumait megformázzák. Tehát olyasmire gondoljatok, hogy van egy koporsó, ami úgy néz ki, mint egy repülő, vagy egy autó, vagy egy hal, vagy egy fényképezőgép. Tehát például ugye fényképezőgép abban az esetben jöhet számba, jöhet elő egy ilyen temetésnél, hogyha az illető mondjuk ezzel foglalkozott, vagy neki az egy fontos hobbija volt, hogyha nem is foglalkozás szinten űzte. Tehát a gyász itt nem csak egy búcsú az elhunytól, hanem egyfajta ünnep is. Hát itt is zene, tánc van, igazából az életet elemzik, azt az életet, amit az illető élt, és miután erről megemlékeznek, úgy gondolják, hogy ők ezzel tisztelegnek. Nos, a búcsú az mindig személyre szabottan történik, és mindig bízunk abban, hogy valamiféle vigasztalást kapunk. Ezeket azért teszik ezek a kedves emberek, akár Tibetbe, akár a Fülöp-szigeteken, vagy fákba helyezik el a holttesteket, akár Madagaszkáron, akár Gánába, akár Indiába. Számunkra ezek nagyon különösek, ezek a gyászolási szokások, de igazából arról van szó, hogy szeretnének a maguk módján a szeretett, elhunyt személynek egy jó túlvilági helyet biztosítani, úgymond, és a másik pedig az, hogy ők is szeretnék lezárni ezt az időszakot, mert szükségük van vigasztalásra. És hát tudjuk, hogy a Biblia is azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát, hogyha sírsz, hogyha problémád van, akkor Isten meg tud és meg akar vigasztalni. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy valamit elveszítettünk, akár a munkahelyet, akár az otthont, akár valamilyen betegség miatt az egészségünket, vagy van, akivel mindez egyszerre történik, vagy egy szeretett személyt elveszít az ember, akkor hát eléggé sötét, eléggé kilátástalan tud lenni a jelen. De azért azt tudjuk, hogy Isten azt mondja a II. Korintusz levélben, az első részében ennek a levélnek, hogy Isten a minden vigasztalásnak Istene, és hogy meg tud bennünket vigasztalni minden nyomorúságunkban,
sőt, képzeljétek el, még arra is ad erőt, hogy mi meg tudjunk vigasztalni utána másokat. Tehát bármelyikünk lehet Istennek a segítő válasza valaki számára. Tehát érdemes ezt gyakorolni. Én tudok olyanról, hogy például volt egy lelkész, aki iszonyatosan depressziós volt fiatal korában, és igazából nem is lehetett megérteni, hogy mi a probléma, hogy miért ilyen. És a depressziója közepette valahogy úgy kapott Istentől egy kegyelmet, egy megbékélést, és akkor utána képzeljétek el, ő segített másoknak. Tehát ő vigasztalást kapott Istentől, hogy, ahogy a Biblia mondja, hogy utána meg tudjon vigasztalni másokat azzal a vigasztalással, amivel Isten megvigasztalta őt. Tehát a tibetiek, az indiaiak, a Fülöp-szigetekiek, a madagaszkáriak, vagy ugye a gánaiak, azok mind-mind vigasztalást keresnek, és mi is vigasztalást keresünk. És nem baj az, hogyha ilyenkor akár egy baráthoz fordulunk, akár Istenhez, vagy hogyha valakinek nagyon-nagyon komolyak ezek a problémák, akkor akár érdemes egy pszichológust is felkeresni. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Ma a veszteségekkel foglalkozunk, és ugye arról beszéltünk, hogy veszteség sok területen érhet bennünket, akár a munkahely elvesztése, egy barát elvesztése, lakóhelyünk elvesztése, vagy egyszerűen meghal egy szerettünk, egy számunkra fontos ember. És ugye különböző veszteségi megoldások vannak ilyenkor, levezetési módok vannak, hogy a veszteségeinket hogyan oldjuk meg. Ugye a tibetiek felviszik a madaraknak ezt, ugye égbe temetnek, ők ezt úgy fogalmazzák meg. A madagaszkári emberek azok megtáncoltatják időről időre a halottaik csontjait. A gánaiak ugye különleges kreatív koporsókat gyártanak. A Fülöp-szigetekiek azok fába temetkeznek, vagy sziklaszirtre, és hát ugye India az pedig ugye a maga specialitásával előáll ilyen területen is, ők ugye a Szent folyójukhoz, a Gangeshez fordulnak, és abba szórják szét a szeretteik hamvait, mert úgy gondolják, hogy ez számukra biztosítja a földi élet körforgásából való kilépést, és így a szeretetjük számukra fontos kedves személy egy az egybe a nirvánába kerül. És hát az a helyzet, hogy nem mindegy, hogy kit hogy égetnek el. Tehát csak mondom, hogy például a szegényeket másként égetik el ott is, meg a kaszton kívülieket, mint a gazdagokat, csak mégis azért tudjátok. Egy gazdag halott elégetéséhez sok fát használnak, míg a szegényeket már elnézést, de elektromos égetőben hoztják el. Például a fiatal lányokat piros lepellel takarják le, fehérre a férfiakat, és aranyszínűvel az idősebb nőket. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy melyik életkori csoportot miért pont azzal a színnel. Erre nem bírtam rájönni, de ezek a színek azok biztosak. És hát a testet teljesen befedik virággal, és a hordágyat és virágokkal díszítik. Majd a folyó mellett, tehát ugye a Ganges folyóról beszélünk, amellett csinálnak egy halotti mágiát, és mindig ügyelnek arra, hogy a halott az lábbal délre forduljon, mert azt tartják úgy tartják, hogy ez a halottaknak az iránya, és hogy úgymond abba az irányba sétálhasson el. Tehát ezt így csinálják. És hát az a helyzet, hogy ez sokszor turista szenzáció is, mert egy nyugati embernek ez maga ez az eljárásmód nagyon különleges. Aztán van egy különleges sziget is, ez a Bali. A Bali ugye az a sziget, ahol vannak úgymond élő istenek. Bizonyos embereket úgy gondolják, hogy különleges módon használnak az istenek, és ő maga is élő istenné vált. Például lányok vannak, ilyenek, akiket már elnézést, de a menstruációig kukik, tehát az első vérzés beköszöntéi szabályszerűen némelyeket istenként imádnak, és komoly ajándékokat kapnak. Utána az anyjuk közli, hogy a gyermekből immár nő lett, hogyha értetek, mire gondolok, tehát magyarul már menstruált, és akkor megszűnik ez az élőisteni státusz. Viszont ezeket a lányokat gyakran utána nagyon nehezen veszik elfeleségül, mert úgy gondolják, hogy az isteneknek a jegyesét, vagy nem is tudom, tehát istenek feleségét nem illik feleségül venni. Na hát ez csak egy érdekesség volt, de tehát Balin még van jó néhány egyéb dolog. Ők ugye úgy tartják, hogy a halál nem a végállomás, hanem egy új életszakasz kezdete. Éppen ezért nem szabad a temetésen szomorúnak lenni. A temetés számukra egy többnapos rituálé, amiben nem csak a család, de gyakran egy egész falu közösség részt vesz, tehát akik ismerték az elhunytat. És a halottat pedig papírból, szövetből, bambuszból épített emelvényen kiállítják, és oda szállítják az úgynevezett halál templomához, és a testet pedig elhamvasztják, és visszaadják az ötelemnek, a földnek, a víznek, a levegőnek, a tűznek és az ételnek. És hitük szerint így a lélek az megszabadul, mert különben, hogyha nem így csinálnák, nem ilyen komoly ünnepséggel, akkor zaklatná a rokonságot, tehát hazajárna. Mint némely filmekben, hogy hazajár a rokon, vagy ismerős, és akkor zaklatja az élőket. Tehát ez Bali szigetén szokás. Most foglalkozunk egy kicsit Mexikóval is. Tudjuk, hogy Mexikó
sok mindenben különleges. Mexikóban nagyon komolyan veszik a halált, felvonulásokon is megemlékeznek erről, és már 3000 évvel ezelőtt is Mexikóban megőrizték a halottaknak a koponyáját, és úgy vallották, hogy ez az életnek és az újjászületésnek egyfajta szimbóluma. És a halottak napján virágot és élelmet ajánlanak fel a síroknál, külön, ahogy az előbb mondtam, komoly felvonulások vannak, és énekelnek, meg imádkoznak, és hát tudjátok, hogy nálunk is a halottak napján azért sok virágot visznek ki az emberek, viszünk ki a síokhoz, de hát azért nem ilyen módon, mint ahogy ez Mexikóban történik. Most zenéljünk egyet, aztán nézzük meg, hogy Indonéziában milyen különlegességek vannak ezen a területen.

Szeretettel köszöntelek benneteket a Ráhel Klubban. Ebben az órában ma a veszteségekkel foglalkozunk, és azzal, hogy milyen különleges, számunkra nagyon megdöbbentő temetkezési módok, gyászolási módok vannak a világnak sok területén. Például Indonéziában, az egyes szigeteken úgy tartják, hogy az eltávozott addig otthon marad, amíg a temetést meg nem szervezték. És hát az a helyzet, hogy tényleg senkit nem akarok kiakasztani, de nem csak hogy úgy gondolják, hanem igazából e szerint élnek. Tehát azt képzeljétek el, hogy mondjuk meghal a dédmama, vagy a dédpapa, és akkor tudják, hogy 4 nap múlva lesz mondjuk a temetés. És az elhunyt ilyenkor ugye a családja körében marad, asztalhoz ültetik, ételt tesznek a halott elé, és igazából úgy tekintenek rá, mint egy élő emberre. Mert azt mondják, hogy még a lelke is benne van. Tehát ez a szokás Indonéziában. Hát az ausztrál szigetcsoportokon, ott Baninész környékén jellemző, hogy a holttestet ruhába csavarják, majd egyszerűen a falombjai közé rejtik, sőt olyan is van, hogy használt hordóba rakják a elhunytakat, és a tárolókat a fa tetejére elősítik. Tehát azért használt hordóba belerakni az elhunyt dédmamát, dédpapát, szóval azért az nagyon kemény dolog, de ők úgy gondolják, hogy ez így jó, ez így megfelelő, és ne felejtsük el, hogy a Fülöp-szigeteken is ugye valamikor fáknak a belsejébe teszik az elhunytakat. Gánában pedig, hát arról már beszéltünk, hogy ugye milyen elhunyt életét megelevenítő kreatív koporsókat gyártanak. Ugye van, amikor fényképezőgép, de ami engem nagyon megdöbbentett, hogy ilyet is hallottam, hogy például aki a cigarettázásba, cigizésbe halt bele, volt úgy, hogy egy cigaretta doboz jellegű koporsót csináltak neki. Tehát azért ennek van egy komoly üzenete. És hát tudomásul kell vennünk, hogy a világ lakosságának jelentős része iszlám vallású. Az iszlám vallású temetéseken ugye nem használnak koporsót egyáltalán, és nem is hamvasztanak, és a testet nem is konzerválják, hanem egyszerűen vízzel lemossák, majd egy fehér vászon lepedőbe tekerik, és arccal Mekka fejét fordítják, tudjátok, Mekka az iszlámnak a szent helye, és a szertartás után néhány férfi eltemeti, így az iszlám hitű halottat. Hát ugye, ha az iszlámról beszéltünk, akkor azért mi is a zsidó temetésekről is beszéljünk egy kicsit. A zsidó hit hívei pedig úgy tartják, hogy halálában minden ember egyenlő. Ugye úgy is mondják, hogy a halál a nagy kiegyenlítő, ezért mindenkit ugyanolyan ruhába temetnek el. A zsidó embert a zsidó körében, zsidók által, zsidó temetőben kell eltemetni, tehát ők ezt így gondolják. Tehát ugye ezért vannak külön zsidó temetők gyakran. Tehát Magyarországon is, nagy városokban, Budapesten, Miskolcon, Debrecenben is zsidó temetők vannak külön. És a gyászjeleként az elhunyt családtagjainak a szívük felett meg kell szaggatniuk a ruhájukat. Ezzelük azt fejezi ki, hogy igazából a szívük van megszaggatva, és a temetésben a testet visszaadják a földnek, amelyből vétetett. Tehát egy bibliai igére hivatkoznak, ugye, hogy visszaadatik a pornak, mert porból vétetett, és porrá lesz újra. És hát a Tóra szerint, ugye a Tóra a zsidó vallásnak az első és legszentebb dokumentuma, ez a Mózes 5 könyve, ami a keresztény Bibliában is benne van, méghozzá a Biblia elején, az úgynevezett Ószövetségben, és annak is az első 5 könyvében. Tehát azt szerint tilos elhamvasztani a testet, vagy köztemére tenni, vagy bebalzsamozni. És a sírhelyekre pedig egyébként a zsidó emberek, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy nem virágot, hanem köveket visznek.
Húha, azért ez nem akármilyen körutazás volt. Voltunk Gánába, Indonéziába, Fülöp-szigeteken, Tibetben, voltunk Balin is. Az iszlám, a zsidó temetkezési módokat is megismertük, és hát ugye azért megemlékeztünk arról is, hogy a keresztény országokban is nagyon gyakran van ugye az úgynevezett halottak napja, és hát ugye Mexikónak pedig külön halott kultusza van szinte, tehát ők nagyon komolyan foglalkoznak ezzel, de mi magunk is ugye Magyarországon ugye megemlékezünk a halottak napjáról. Most zenélünk egyet, aztán visszajövünk.

Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Ráhel Klub. Az elmúlt percekben végigjártuk az egész világot. Onnan kezdtük, hogy a veszteség ugye lehet fizikai, lehet az egészségünk elvesztése, egy ház, egy munkahely, egy házasság elvesztése, de bizony leggyakrabban a családtagunk, barátunk, számunkra fontos embernek az elvesztését, tehát a gyászt értjük veszteség alatt. És beszéltünk arról, hogy Tibetben, Indonéziában, Balin, az Ausztrál-szigeteken, a Fülöp-szigeteken, Gánában, Indiában, és az iszlám hívek körében, de akár a zsidó hívek körében is, hogy hogyan temetik el az embereket, hogyan élik meg a veszteséget. Találkoztunk a madagaszkári gyászolókkal, akik ugye megtáncoltatják a halottakat. A gánaiakkal, akik akár egy cigarettástobozt formáló koporsót is megcsinálnak, hogy ezzel kifejezzék, hogy miben halt meg az illető, és ilyen módon emlékeznek meg az elhunytról. Nos, a veszteséggel kapcsolatban mindenképpen fontos az, hogy Isten képes és tud vigasztalni bennünket. Hogy jó dolog, hogyha fájdalmat, veszteséget értünk át bármely területén az életünknek, akkor jó az, hogyha barátokhoz, rokonokhoz fordulunk, és elmondjuk, hogy nekünk most itt fáj, hogy ez most nehéz. És ugye szokták mondani, hogy bajban ismerszik meg az igazi barát, bajban derül ki, hogy kire számíthatunk. Hogy ki az, aki úgy elhajt bennünket, hagyjál már, nekem is van sok bajom, vagy pedig ki az, aki azt mondja, hogy itt vagyok. Támaszkodj rám ezekben az időkben. És ugye beszéltünk arról is, hogy Isten az, aki meg tud bennünket vigasztalni. És hát azt kívánom, hogy bármilyen veszteség ért bennünket, és felnőtt emberként azért, mert mindannyian megtapasztaltunk negatívabb dolgokat, akár egy munkahely, akár egy betegség kapcsán az egészség elvesztését, akár valamely szeretett hozzátartozunk elvesztését, szóval tudjuk, hogy milyen az, hogyha elvesztünk valamit. És tudjuk azt, hogy Isten tud és akar segíteni. Kívánom nektek azt, hogy megtapasztaljátok, hogy ez milyen, és járuljunk Istenhez, és kérjünk tőle erőt. És engedjétek meg, hogy röviden imádkozzam is ezért. Istenem, segíts nekem, hogy a mostani nehéz helyzetben, abban a veszteségben, amiben vagyok, talpra tudjak állni, és akár szeretett hozzátartozómat, munkámat, állásomat, egészségemet veszítettem el, erősebbé váljak, föl tudjak állni, és tudjak segíteni még másoknak is. Istenem, adj nekem ehhez erőt, segíts meg engem. Ámen. Ámen. Isten tud és akar segíteni. Köszönöm, hogy velünk töltöttétek ezt az egy órát. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Sziasztok!